Jó estét kívánok! A 70-es évek elején alakult Gereben együttes felvétele indított a Táncházban című műsorunkat. A dr. Rácz Antal vezette zenekar olyan virtuóz technikával játszott, improvizatív módon citerán, ami addig ismeretlen volt. Folytassuk mai népzenei műsorunkat szintén moldvai zenével. A Korinda zenekar előadásában csendül fel egy ballada, a Szép Ilona, majd a zenekar prímása Túri Luca férjével, Csenki Zalánnal egy juhait kereső pásztor történetet muzsikál el.

Mai Táncházban című műsorunkban hallottunk már egy Szép Ilona balladát a Korinda együttes előadásában. Most egy másik változat következik, a Magyar Állami Népi Együttes Pannon Freskó című előadásának egyik tétele, melynek zeneszerzője Sebő Ferenc.

A Magyar Állami Népi Együttes Pannon Freskó című előadásának zenei részletében, melynek szerzője, szerkesztője Sebő Ferenc volt, énekelt Sebestyén Márta is, a Dankó Rádió életműdíjával kitüntetett énekesnő. Dúdoltam én címmel megjelent szóló albumáról szól most a Teremtés, majd a Porondos vízmartján kezdetű dalt énekli Sebestyén Márta.

előbb Sebestyén Márta egy moldvai dalt énekelt. Most is egy idevalót, a közismert Édes Gergelem kezdetű dalt fogja énekelni, egy koncert részletét, melyet 2003-ban adott Sebestyén Márta és a Muzsikás Együttes a Zeneakadémián. Utána pedig a szintén ezen a koncerten elhangzott marosztéki táncdallamok szólnak a Muzsikás Együttes és Sebestyén Márta közös koncertjéről.

Kedves hallgatóink, mai népzenei műsorunkat egy mezőségi táncrend zárja. Sebestyén Márta és a Muzsikás Együttes 2003-as zeneakadémiai koncertjének részlete. A felvétel előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 173. adása.

Fekete Bori, junior prima díjas népdalénekes, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népi énekszakos hallgatójaként végzett. A Fölszállott a pávából ismerhettük meg. Szülei kiskorától aktívan bevonták a hagyományőrző zenei életbe, így nem volt kérdéses, hogy milyen úton induljon el. Noha alapvetően népdalénekesként kezdte a pályáját, az utóbbi években egyre több olyan zenei műfajban és stílusban is kipróbálta magát, amelyek túlmutatnak a hagyományos népzene határain. Második önálló lemeze 2025-ben jelent meg, amely magyar-szováti hagyományos népzenét tartalmaz. Ezen a hétvégén Fekete Bori lemezéről válogatunk.

Muzsikáljatok mezőségit, hangzik el napjaink Revival táncházainak forgatagában. Ekkor a zenekar neki fog egy magyar palackai rendnek, hiszen tudja, hogy a táncolni vágyók mezőségi alatt a magyar palackai muzsikát és táncot értik. Nem is csoda, hiszen a mezőség zenészei közül a legismertebbek a magyar palackai muzsikusok. Nem szabad azonban elfeledkeznünk arról, hogy a Kistáj többi településén is voltak helyi muzsikusok. De miután azok lassan kihaltak, a palackaiakat kezdték megfogadni. Az alig 15 kilométerre lévő magyar szováton ritkán fordultak meg, annak köszönhetően, hogy magyar szovátnak sokáig megvoltak a saját zenészei, zenekarai. Az 1960-as évektől kezdődő hangszeres gyűjtések arról tanúskodnak, hogy az elmúlt században 5 prímás is élt magyar szováton. Játékuk alapján szépen kirajzolódik magyar szovát sajátos dallamkincse, hegedűseinek játékstílusa.

Részleteket hallhattak Fekete Bori legújabb lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották!

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Ha ír majd édes anyám, írjon a falu.

hagyja, mert a gyertya te rága, kinek ígér hiába. Hontsuk el hát a gyertyát valamba, mert azt ingyen nem adja. Házasodjunk, haj, haj, haj, haj, haj, haj, házas élet, kutya baj, talán házas élet, kutya baj, házasodjunk, haj, haj.

0: házasodjunk, haj, kalandor házas élet, kutya baj.
1: Dankó Rádió. Budapesten FM 100,8. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Órákon át tárgyaltak az amerikai küldöttek Moszkvában. Vegyesen alakult a gyümölcsök és a zöldségek ára. Napos idő várható kevés felhővel. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Kis József, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Több elképzelést is megfogalmaztak az ukrajnai konfliktus lehetséges rendezésére a Fehérház küldöttei Moszkvában. Vladimir Putyin tegnap több mint 3 órán át tárgyalt a Kremlben Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai elnöki külön megbízottakkal. Az orosz elnök megerősítette készségét, hogy folytatódjon az együttműködés a politikai és diplomáciai megoldások keresésében. A külön megbízottak megígérték, hogy kijevi tárgyalásaik során felhasználják az orosz elnöktől kapott értékeléseket. Vladimir Putyin a tárgyalások idejére 3 napos tűzszünetet rendelt el. 3 iráni tartályhajót tett működésképtelenné az amerikai haderő válaszul a korábbi iráni támadásokra. Az iszlám forradalmi gárda által kilőtt rakéták nem okoztak kárt a járőr feladatot ellátó amerikai hajókban, az iráni tankerek viszont teljesen használhatatlanná váltak. A 3 iráni hajó része volt Irán árnyékflottájának, amelynek révén Teherán bevételhez próbál jutni a szankciók kikerülésével. 7 településenek tartanak ma időközi önkormányzati választást, Vértesszőlősön, Apcon, Mosonszolnokon, Mihályházán, Nagyrécsén és Pusztaapátiban polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek a feloszlás mellett döntöttek, Budaörsön pedig egy képviselő halála miatt kellett voksolást kiírni. Szavazni este 7 óráig lehet. Szakított az eddigi társelnöki rendszerrel és új elnökséget választott a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Az új elnök Tóth Benedek Csanád webfejlesztő lett, munkáját 2 alelnök, Váradi Zoltán és Budai Sándor segíti. Mandátumuk 4 évre szól. A párt eddigi társelnökei Kovács Gergely és Döme Zsuzsanna nem indultak a vezetői tisztségekért. Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és a zöldségek ára augusztus utolsó hetében az előző év azonos időszakához viszonyítva, összesített az Agrárközgazdasági Intézet. A főváros nagybani piacán a görög dinnye 11%-kal drágult 1 év alatt, a sárga dinnye viszont 1/4-ével lett olcsóbb. A szőlőára 10, az őszi baracké 45%-kal csökkent, a vilmos körtéjé azonban emelkedett. A zöldségek közül a paprikafélék ára vegyesen alakult. Valentina Pravdina orosz szoprán operaénekesnő kapta a 30 000 euróval járó első díjat a Zeneakadémia idei Martonéva nemzetközi énekversenyének tegnap esti döntőjében. Ő vehette át a legjobb Liszt dal előadásáért járó külön díjat, valamint a közönségdíjat is. A második helyen egy koreai, a harmadikon egy örmény énekes végzett. A 2 évente rendezett megmérettetésre rekordszámú 265 énekes jelentkezett a világ minden tájáról. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a főváros több kerületében a mai Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már tegnap több területet lezártak, a verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Döntően derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, a szél megélénkül, helyenként erős széllökések is lehetnek, délután 24-28, késő este 12-20 fok valószínű, 6 óra múlt 4 perccel.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma szeptember 6-a vasárnap van, Zakariás napja. Isten éltesse a zakariásokat, no meg mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Aux Éva színművésznővel fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd Domahidi Lászlót, Farkas Rozikát és Szász Katit is. Szörényi Leventével kezdünk, aki saját szerzeményét adja elő. Utazás.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2024. június 20-ai Nagybajonban történt előadásán rögzítettük. Farkas Rozika adja elő Csóka Gyula és zenekara kíséretével a Tóla Tiszán lekaszálták az Árpád című tradicionális magyar népdalt.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2023. november 23-ai Rima szombaton tartott előadásán rögzítettük. Szász Kati adja elő, Tordai Zoltán és

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Szegedi Csaba adja elő Salasovics Norbert és zenekara kíséretével Kárpáti Zoltán, Szegedi Lajos és Salac Elemér hallgatóját. Méregetem az út hosszát.

a szép asszony veszedelem, csuda dolog a szerelem, nagyon vigyáz a szívedre, kis pajtás. Mint egy kertész a virágra, jobb, ha vigyázol rája, ne legyen a rózsa álgondat pajtás. Azt hazudja éjjel nap a gondol rád, sokkal előbb megcsana, mint gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet, kasdítva a két szemedet, a szép asszony sok mindent megér. Azt hazudja éjjel nap a gondol rád, sokkal előbb megcsana, mint ha gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet, kasdítva a két szemedet, a szép asszony sok

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2025. június 11-i Dunaszerda helyen történt előadásán rögzítettük. Frederick Loewe My Fair Lady című musicaljéből következik a Ma éjjel táncolnék című dal, Bojtos Luca előadásában ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Szóka Júlia adja elő Varga Jenő és zenekara kíséretével Lévai Andor és Lontai Rainer László hallgatóját. Nem kérdem én tőled, honnan jöttél?

0: után.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Zárai Márta adja elő Fényes Szabolcs és Szenes Iván szerzeményét. Csak félig lenne meg az, ami nincs.

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen Aux Éva színművésznővel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között Kalmár Pál, Kapi Gábor és Kállai Bori is. A hírekig a Magyar Rádió Esztrád zenekara muzsikál.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Nem hozott áttörést Vlagyimir Putyin és az amerikai küldöttek tárgyalása. Sok diák meghalt egy buszbalesetben a Zöldfoki szigeteken. Napos idő várható, kevés felhővel. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Több mint 3 órán át tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnök, Donald Trump amerikai elnök két megbízottjával az ukrajnai háború lezárásáról Moszkvában. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Steve Witkoff és Jared Kushner több lehetséges rendezési javaslatot ismertetett az orosz elnökkel, részleteket azonban nem közöltek. Az amerikai küldöttek látogatása miatt az orosz elnök 3 napra leállította a Kijev elleni támadásokat. A két külön megbízott ma tárgyal Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel az ukrán fővárosban. Megnyitották az új tanévet a kárpátaljai magyar iskolák. A Beregszászhoz közeli nagyberegi református templomban rendezett tanévnyitón a magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkár kijelentette, a pedagógusok és a magyar iskolát választó szülők helytállásának érdeme, hogy a háborús körülmények ellenére is kinyitnak az iskolák. Kollai István hozzátette, a magyar kormány továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást, emellett 115 millió forinttal hozzájárul a július végi viharban megrongálódott oktatási épületek helyreállításához is. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter Facebook bejegyzése szerint az elismeréseket az október 23-ai nemzeti ünnepen vehetnék át az érintettek. A kormányfő néhány napja jelentette be, hogy a paksi atomerőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, a megépített fenékküszöb pedig a tervezett módon ellátja feladatát. 7 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Vértesszőlősön, Apcon, Mosonszolnokon, Mihályházán, Nagyrécsén és Pusztaapátiban polgármestert és képviselőket is választanak, Budaörsön pedig egy képviselő halála miatt kellett voksolást kiírni. Szavazni este 7 óráig lehet. A közösségen belüli összefogást, valamint a jobb oldal önvizsgálatának és újjászervezésének fontosságát hangsúlyozták a Ne féljetek 2.0 elnevezésű tüntetés felszólalói a Kossuth téren. A rendezvényen fideszes önkormányzati képviselők mellett újságírók, véleményvezérek is felszólaltak. Az esemény célja az volt, hogy teret adjon azoknak, akik elégedetlenek a kormány és a miniszterelnök teljesítményével, kommunikációjával. Több tízezren tüntettek Zágrábban az illegális hulladék lerakás miatt. A hatóságok mintegy 37 ezer tonna szemetet találtak Gospić közelében, amelynek jelentős része a gyanú szerint Olaszországból érkezett. A demonstrálók a terület azonnali kármentesítését és a felelősök megnevezését követelték. 21 ember meghalt egy buszbalesetben az Afrika nyugati partjánál fekvő Zöldfoki köztársaságban. A jármű egyelőre tisztázatlan okból letért az útról, majd mintegy 30 méteres mélységbe zuhant. A buszutasainak többsége diák volt. Döntően derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északnyugati északi szél napközben ismét megélénkül, helyenként erős széllökések is lehetnek. Délutánra 24 és 28 fok közé melegszik a levegő, késő este 12-20 fok valószínű. Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 4 perc.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek, a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
4: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára Aux Éva színművésznővel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Kállai Bori, Kapi Gábor és Kalmár Pál is. Kollár Katalinnal kezdünk, aki Sárközi Béla és zenekara kíséretével adja elő Csorin Géza és Nádor József csárdását. Rámás csizmát visel a babám.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Aux Éva színművésznő. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Gyerekként már nagyon komolyan tornáztál, illetve atletizáltál. És hát a Közép-Európa Táncszínház elismert táncosa is lettél, de hogyan segítette a testtudatod és a professzionális táncos múltad a későbbi prózai színésznővé érésedet?
1: Hát az az igazság, hogy nagyon segítette, hiszen Iglód István igazából így szeretett belém, illetve így fedezett fel, hogy én táncosnő voltam, és egy prózai, illetve hát egy zenés darabba kerestek táncos lányokat. Hiányzott egy darab girl a csapatból, a másik három

0: világomba szeretett bele Iglódi István, úgyhogy nagyon sokat segített a mai pályámon.
1: Csapongok ugyan, de említetted, hogy a Pelikán udvarban másképp kell játszani a színésznek egy szabad téren, mint a zárt térben a kőszínházban?
0: Hát akkor még nem tudtam, de igen. Tehát amikor oda kerültem, akkor fogalmam nem volt, meg tudom, hogy akkor még nem voltak mikroportok. Tehát akkor csak puska mikrofonok voltak, és tudom, hogy nagyon-nagyon hangosan emelten beszéltünk, emelten énekeltünk, és hát szerintem sok színész elvérezne ma már ezen az akkori technikai környezetben, de igen, egész máshogy kell játszani. Most már tudom.
1: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Aux Évával, de most hallgassuk meg Blum József és Szenes Iván szerzeményét Aux Éva és Hegyi Barbara előadásában. Minden nőnek

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most archív felvételről hallják Kalmár Pált, akit Farkas Béla és zenekara kísér. A Csitári hegyek alatt.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Aux Évával. Kevesen mondhatják el magukról, hogy táncművészként egyszer csak szólót énekelnek egy zenekarral, majd az év musical énekesnőjeként Emerton díjat is kapnak. Hogyan fedezte fel a szakma benned, és te önmagadban, hogy a lábaidban rejlő ritmus mellett a torkodban is hatalmas erő van?
1: Igazából ezt nem a szakma fedezte fel, hanem ez még kislánykoromban kiderült, amikor első osztályos voltam, akkor az édesanyámat, én sportakozatos iskolába jártam, édesanyámat behívta az akkori tanárnőm, és mondta, hogy nagyon sajnálná, ha ebből az iskolából elvinnék a kislányukat, de szerinte vigyék el zeneiskolába, mert fantasztikus a torka. És akkor engem, ugye hazamentünk, édesanyja ezt mondta, hogy hát engem a Móricz zeneiskolába kéne átiratni, és én addig zokogtam és sírtam, amíg azt mondtam, hogy biztos, hogy nem, és ha engem oda átvisznek, akkor én nem nyitom ki a számat, mert én annyira szerettem az akkori iskolámat, a sporttagozatos iskolámat, hogy így aztán nem kerültem át, de igazából már akkor kiderült. Aztán a néptáncos időszakomban, amikor elkezdtem néptáncolni, akkor meg az akkori zenei vezető, Lázár Zsiga így kikapott a lánykarból, és azt mondta, hogy te most itt állsz velünk, megtanulod ezeket a számokat, és a zenei számok alatt itt fogsz velünk szólót énekelni. Azt se tudtam, miről beszél. De ő is észrevette, hogy ennek a lánynak igen, igen jó erős hangja van, és erre a népdalra meg egyszerűen fantasztikus. Tehát már ott kiderült, úgyhogy igazából amikor én bekerültem ezekbe a zenés darabokba, akkor már magától értetődő volt, hogy én énekelek, és nem rosszul. És aztán egyszer csak jött egy My Fair Lady meghallgatás, ahol szerintem azért mondták, hogy menjek el erre a castingra, mert akkor elképesztően hasonlítottam Audrey Hepburnre. És az annyira megtetszett Gulyás Déneséknek, és igazából az előéneklés sem ment annyira rosszul, úgyhogy tulajdonképpen semmiféle ének technikai tanárral addig nem találkoztam. Hogy azt mondták, hogy na itt van ez a nyár, tessék akkor ezt most végig énekelni az énektanárnénivel, aki Gencsi Sári volt, és tulajdonképpen szeptemberben már megkaptam a My Fair Lady-nek a főszerepét.
0: Na nézd a tök filkót! Szerdahelyi János és Fülöp Kálmán szerzeményét Aux Éva és Miller Zoltán adja elő.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Aux Évával. A szakmában híres vagy arról, hogy elképesztő memóriával rendelkezel, és lélek jelenléteddel képes vagy szinte két nap alatt megtanulni egy-egy főszerepet, megmentve egy előadást ezzel. De honnan meríted a hideg véredet, a fegyelmedet, ami hát egy ilyen alkalommal muszáj, hogy legyen, és semmiféle zapszemről nem lehet szó?
1: Egyrészt ilyenkor ezt teljesen ki kell zárni, tehát olyankor nincs olyan, hogy félelem, meg idegesség, meg, hanem tényleg iszonyú hideg fejjel kell nekiállni. Nem azzal kell foglalkozni, hogy ez most hogy fog sikerülni, hanem az, hogy ezt túléljük. És azért azt hozzá kell tennem, hogy ez a két napos volt, tényleg volt ilyen beugrásom, amikor egy olyan főszerepet kellett megcsinálnom, sőt egy napos is volt ilyen, amikor nem is láttam előtte az előadást. Tehát, hogy
0: jobb csak ez így? Sokkal, hogy nem látod?
1: Egyébként jó, de hát hogy jobb? Tehát úgy jobb, hogy ezt akartam végül ebből az egészből kihozni, hogy én ezt fülessel csináltam végig. Hogy megnéztem egyszer videón, hogy ez mi, utána kaptam egy fülest, és tulajdonképpen megtanultam a közlekedést, megtanultam a dallamokat, hiszen zenés darabba kellett beugrani, elképesztő egyébként, tehát egy zenés darabba úgy beugrani, hogy a fülesbe melletted valaki mondja a dalszöveget, nyilván az csak mondja, és előre mondja, és neked arra rá kell énekelni. Tehát itt nem csak arról szólt a dolog, hogy egyébként egy-két mondatot vissza kell mondanod, hanem arról, hogy ezt dallamban te még el is énekeld. Hát én nem tudom, szerintem ez egy ilyen skizofrén állapot, mert ott is vagy a színpadon, de közben a kapcsolatod valahol a sugóval van, akinek te tulajdonképpen mindent köszönhetsz. Tudom, hogy amikor ezt megugrottam, és ezt megcsináltam, és tényleg nem vették észre a nézők, hogy én ezt fülessel csinálom végig, és fogalmam nincs a darabról, akkor én bevittem a végén a Törőcsik Eszter sugónkat, és azt mondtam, hogy ez ő nélküle egyszerűen biztos, hogy elképzelhetetlen volt. De ez egy meghasonult állapot, tehát, de nagyon hideg fejjel kell. Tehát még csak a forró szívedet is otthon kell hagyni. Tehát ugye azt szokták mondani, hogy énekelni úgy kell, hogy hideg fejjel és forró szívvel. Itt még a forró szívedet is otthon hagytad. És eszelős, hogy egyébként a mi színészek, meg egyáltalán a szakmánk mire képes és mit tud kihozni egy emberből. Úgyhogy hát igen, én ezt megcsináltam többször is.
0: Kit érdekel Behár György és Szenes Iván szerzeményét? Aux Éva, Csepregi Éva és Détár Enikő adja elő.

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Zárai Márta és Vámosi János adja elő Idrányi Iván és ifjabb Kalmár Tibor szerzeményét. Csak most maradj csendben!

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Aux Éva színművésznővel, valamint hallható lesz még többek között Mészáros János Elek, Dóka Zsuzsa és Szabó Sándor is. A hírekig Zsoldos Imre trombita játékát hallják.

0: műsorajánló.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Magyarország, szeretlek! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Nem hozott áttörést Vlagyimir Putyin és az amerikai küldöttek tárgyalása. Felszámolják az autópálya koncessziót. Napos idő várható, kevés felhővel. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Több mint három órán át tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnök Donald Trump amerikai elnök két megbízottjával az ukrajnai háború lezárásáról Moszkvában. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Steve Witkoff és Jared Kushner több lehetséges rendezési javaslatot ismertetett az orosz elnökkel, részleteket azonban nem közöltek. Az amerikai küldöttek látogatása miatt az orosz elnök három napra leállítatta a Kijev elleni támadásokat. A két külön megbízott ma tárgyal Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel az ukrán fővárosban. A dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Korábban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt arról, hogy több mint négyszer annyit költött az állam az autópályák üzemeltetésére és felújítására, mint a közutak fenntartására és karbantartására. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló 5+5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre. Hozzátette, a benyújtott kérelmek mintegy 80%-a vidéki turisztikai vállalkozásoktól érkezett. A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem engedi, hogy bármely politikus kisajátítsa a pedagógusok képviseletét. Ezt írta Nagy Erzsébet a PDS elnöke a KDNP parlamenti frakció vezetőjének címzett válaszlevelében. Rétvári Bence előzőleg arra kérte a pedagógus szakszervezeteket, hogy foglaljanak állást Lannert Judit oktatási miniszter tanárokról tett korábbi kijelentéseivel kapcsolatban. Az érdekképviselet elnöke hozzátette, nem hagyják szó nélkül, ha Lannert Judit sértő kijelentéseket tett, de a PDS nem lesz egyik kormányzat kommunikációs szócsöve sem. Átadták a budapesti Fanarion ortodox keresztény központot. Az eseményt Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka nyitotta meg. Beszédében megköszönte Magyarország hozzájárulását a központ létrehozásához, és hozzátette, ez nem csupán nagylelkű anyagi támogatást jelentett, hanem bizalmat, odaadást és együttműködést is. Tűz ütött ki egy esküvőn a Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosában egy esküvőn. 22 ember meghalt és többen megsérültek. A lángok egy épület rendezvénytermében csaptak fel, ami teljesen kiégett. A tűz keletkezésének oka egyelőre nem ismert. Valószínűleg elektromos zárlat miatt gyulladt ki a terem díszítése. Döntően derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északnyugati északi szél napközben ismét megélénkül, helyenként erős széllökések is lehetnek. Délutára 24 és 28 fok közé melegszik a levegő, késő este 12-20 fok valószínű. A hét közepéig hasonló idő lesz, majd lehűlés várható. A pontos idő 8 óra 4 perc.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
5: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Aux Éva színművésznővel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Szabó Sándor, Dóka Zsuzsa és Mészáros János elek is. Csuka Mónikával kezdjük ezt az órát, aki Enyedi Ernő szerzeményét adja elő. Sirályok sírnak.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Benedekfi Katalin adja elő a Rajkó zenekar kíséretével a Ha kimegyek a Doberdói harctérre című tradicionális magyar népdalt.

0: játszom együtt, ők is szeretik ezt az én magatartott keménységemet. Nem megijednek tőle bármilyen furcsa, hanem, és ebből is látom, hogy szerintem a gyerekeknek szükségük van arra, hogy egyébként egy picit korlátok közé rakjuk őket, és nem kell feltétlenül mindig szabadjára engedni, és mindig nekik igazat adni, hogy szeretnek ők is igazodni. Ezt vettem észre, és hogy a gyerek partnereim is. Én a Mary Poppinsba is, amikor játszom a Madách Színházban, ott is sokkal szigorúbban veszem a gyerekekkel való színpadi létet. Tehát igenis rájuk szólok, igenis nem beszélgetünk, és ettől szeretnek és tisztelnek. Tehát nem arról szól, hogy a néni már megint mit okoskodik, hanem szeretik, hogy szeretik ezt a fajta keménységet, mert közben érzik, hogy szeretet van mögötte, és azt is érzik, hogy figyelek rájuk. És szerintem ez nagyon fontos.
1: És hogyha nem olyan szerepet, nem olyan anyaszerepet játszol, akire jellemző lenne ez a nem is keménység, hanem a határozottság, akkor ezt hogy oldod meg?
0: Hát nyilván színésznő vagyok, tehát megoldom. Amikor nem magamat, tehát magamat nem vihetem bele, hanem van egy adott történet, ahol egészen más karaktert kell hozni, akkor nyilván hozom, és akkor kijön azért mindenkiből egy másik én. Tehát azért azt tudjuk, hogy azért, mert ilyenek vagyunk, meg így viselkedünk, meg így mozgunk a közéletben, attól még elképesztő sok énünk van, amit azért, ha előhozunk és előhúzunk magunkból, azért ezeket jó dolog kijátszani a színpadon.
1: Glória. Szörényi Levente és Bródi János szerzeményét Aux Éva előadásában halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2024. február 14-i a budapesti Sára Sándor vetítő és koncertteremben történt eseményén rögzítettük. Mészáros János Elek adja elő Bankó János és zenekara kíséretével a Dorján Sándor andalgóját. Kalapomra páros tubarózsát tett.

0: Önök a Domko Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Aux Évával. Immár férjeddel, Őze Áron színművész rendezővel hosszú évek óta alkottok egy párt az életben, de nemrég a Kőszegi Várszínházban is együtt álltatok színpadra. Mennyire volt nehéz, vagy éppen felemelő a közös otthoni energiákat és vitákat átültetni a színházi munkába?
1: Nem volt nehéz, felemelő volt, de már maga a készülés is nagyon, tehát már amikor megkaptuk ezt a lehetőséget, és tulajdonképpen nem is gondolkodtunk, és azt mondtuk, hogy régen dolgoztunk együtt, tényleg még fiatal pályakezdő korunkban, és hát megint most. És hát nyilván sok év eltelt azóta. Az biztos, hogy amikor elkezdtük a próbát, akkor én 3 napig csak néztem, hogy az Áron mit csinál. És mondtam a rendezőn, Aszlad Évának, hogy figyelj, az Áron így fogja csinálni. Ez mi? Tehát ez komoly. Tehát annyira szélsőségesen is bátran kezdett el próbálni, hogy én 3 napig csak így figyeltem, hogy ez most mit csinál. És aztán persze nyilván 3 nap után felvettem én is a fonalat, és hát egy csodálatos próba folyamat lett belőle, és szerintem egy csodálatos előadás. De hozzá kellett szoktam a gondolathoz, hogy az én kedves, figyelmes, elképesztően jó fej férjem egyszer csak döbbenetes pofátlanul elkezdett próbálni a partnerével velem, és ezzel egyébként engem is kirángatott nagyon sok komfortzónámból. És tulajdonképpen megint rájöttem, hogy, ja, hogy tulajdonképpen a mi színművészetünk ez erről szól, hogy hogyan szedjük ki egymást és a másikat és magunkat is ebből a nagyon híres komfortzónából, amiben azért szerintem egy idő után mi színészek rendesen bele tudunk így tapadni. Úgyhogy egy csodálatos, csodálatos próbafolyamaton vagyunk túl, köszönve ezt a Naszlad Éva rendezőnknek és a férjemnek, Őze Áronnak.
0: Nekünk találkozni kellett. Bágya András és Gédénes György szerzeményét Aux Éva és Miller Zoltán tolmácsolásában halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, Bognár Szilvia következik. Gyere ki szívem!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Aux Évával. Már sikeres, elismert és több díjjal kitüntetett színművésznő voltál, amikor úgy döntöttél, hogy beiratkozol a Színház és Filmművészeti Egyetemre, és drámainstruktor szakon diplomát szereztél. Miért volt erre szükséged? Miért ültél be érett művészként ismét az iskolapadba?
1: Abban az időben egyébként nagyon szorgalmazták, hogy valóban csak diplomás színészeket szeretnének alkalmazni a színházakban. És annak idején, amikor én ugye a Iglódi tanárúrral mi összetalálkoztunk, és ő elkezdett engem tanítani, akkor én rákérdeztem, akkor voltam 23 éves, hogy ha tényleg én váltani szeretnék, és akkor táncosnőből legyek esetleg színésznő, amit ugye ő mondta, hogy ezt én erőltessem. És akkor azt mondta, hogy akkor ne menjek már a főiskolára, mert 28 éves koromba végeznék, ami már öreg. De ezt képest beültem a padba 42 évesen, vagy 43. Nem is ez a lényeg, hanem akkor valahogy ez így tűnt indokoltnak, hogy mégiscsak legyen egy papír az én kezemben is, hogy ne csak így lógjak a levegőben, és tudom, hogy nekem még színész egy, színész kettő, még színész hármam se volt. Egyszerűen én dolgoztam. És valahogy akkor azt éreztem, amikor még fiatal voltam, hogy nekem úgyis mindig lesz munkám, hiszen hát miért ne lenne, eddig is volt, ugye fiatal, nem gondolkodik előre. Akkor annak él a mának, ami milyen jó egyébként, tehát miért kéne előre gondolkodni. És valahogy hozta az élet, hogy tényleg csak diplomásokat szeretnének akkor a színházakban látni, és az akkori iskola, nem, akkor már egyetem volt, az akkori egyetem indított egy ilyen szakot, hogy az ilyen embereknek, mint én, aki 20 éve, 20 éve a pályán van, és a színházban dolgozik papír nélkül, megsegítsék egy ilyen OK-s dologgal. Elvégeztük, egyébként nagyon furcsa volt a padba visszaülni, de nagyon jó volt.
0: Tanultál?
1: Tanultam, fantasztikus elméleti óráink voltak. A szakmai óráink, az ugye, azt mindenki egyébként végezte inkább a színházában is, ahol addig is, igen. De az elméleti óráink Karsai tanárúrral, Györei Zsolttal, Radnai tanárnővel, fantasztikus órák voltak. Tehát olyan jó volt visszaülni így a padba, hogy azon gondolkodtam egyébként, hogy én ezt elhallgatnám szerintem életem végéig. Mert mindig van tanulni való, és mindig lehet mit tanulni.
0: Kétszer kettő, néha öt. Fényes Szabolcs és Szenes Iván szerzeményét Kaszás Attila, Aux Éva és Csengeri Attila adja elő.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják. Jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből következik Bóni dala Rátonyi Róbert előadásában.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Aux Éva színművésznővel. Elégedett vagy azzal, amivé váltál te a Dunaújvárosból induló kislány, akár csak a mai napot nézve is?
1: Én szerintem nem csak, hogy elégedett vagyok, hanem hálás vagyok a sorsnak, vagy nevezzük bárminek, hogy én ideig eljuthattam onnan. Soha nem készültem rá, és mégis valahogy az élet így sodort. Tehát még csak az sem volt, hogy én eldöntöttem tényleg 10 évesen, hogy én csak a színpadé leszek, és aztán 10 éves korom óta mégiscsak a színpadé vagyok. Szóval kimondhatom, hogy igen, én elégedett vagyok.
0: Egy pár év telt el csak azóta, amióta elhatároztad, hogy te a színpadé leszel. Van olyan valami, amit üzennél a mostani pályakezdő fiatal művészeknek ezekből a tanulságokból?
1: Azt vettem észre, hogy a mai fiatalok sokkal tudatosabbak, és sokkal önállóbbak, és sokkal magabiztosabbak, mint szerintem amilyenek mi fiatalon voltunk. Úgyhogy én nem tudom, hogy nekik üzenek-e. Én nagyon sokat tanulok tőlük mai napig, hogy egyébként hogy kell ma viselkedni, hiszen annyit változott a világ, és annyit változott az élet, hogy nem biztos, hogy az az Aux Éva, aki akkor voltam, ma is ugyanezt befutotta volna ezt a mostani pályát, ahova én elértem. Tehát annyira megváltozott a világ, hogy én csak tanulok tőlük, de egy valamit talán üzennék, hogy több alázattal lehetne ezt a pályát csinálni. Én tanulok tőlük, hogy kell pofátlannak lenni, mert szerintem én túl alázatos vagyok, de én megtanítanám őket, hogy ez a pofátlansághoz, amit én ellesek tőlük, ehhez azért társuljon egy pici alázat, és akkor csodálatos pályát lehet befutni.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Jó egészséget kívánok neked.
1: Köszönöm szépen.
0: Hölgyeim és uraim, Aux Éva színművésznő volt a mai műsor vendége. Még egyszer köszönöm neked.
1: Én is köszönöm.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Kiss Ferenc szerzeményét Aux Éva előadásában. A Holló.

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Bányai Márton adja elő Johann János és zenekara kíséretével Dankó Pista és Pósa Lajos hallgatóját. Vásárhelyi sétatéren.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Zárai Márta adja elő Eros Schiarelli szerzeményét, melyre a magyar szöveget Németh P. István írta. Bolyongok a város peremén.

Kedves hallgatók, néhány perc múlva 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Fenyő Miklós, Kaszás Attila és Tarnai Kis László is. A hírekig a Deák.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Félrevezetőnek nevezte Lannert Judit a KDNP által kifogásolt felvételt. Elrajtolt a Budapest félmaraton. Túlnyomóan napos, száraz idő várható. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Manipulációnak nevezte az oktatási és gyermekügyi miniszter a pedagógusokról szóló kijelentéseiből készült felvételt, amely miatt a KDNP aláírásgyűjtést indított a távozását és a pedagógus szakszervezetek állásfoglalását követelve. Lannert Judit szerint egy 2023-as rádióinterjúból kiragadott részleteket magyaráznak félre. A pedagógusok demokratikus szakszervezetének elnöke közölte, nem hagyja szó nélkül, ha a tárcavezető sértő kijelentéseket tett, és hangsúlyozta, a pedagógusok nem politikai kampánykellékek. Átalakítja a kormány a közfinanszírozott fogászati ellátást, miután az egészségügyi tárca egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. A kezdeményezés elindítói a jelenlegi finanszírozás elégtelenségére és a praxisok működési nehézségeire hívták fel a figyelmet. Porpáci Krisztina államtitkár közölte, megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet. Az átfogó reformok kidolgozására állandó szakmai munkacsoportot is létrehoznak. Több mint 3 órán át tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnök Donald Trump amerikai elnök 2 megbízottjával az ukrajnai háború lezárásáról Moszkvában. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Steve Witkoff és Jared Kushner több lehetséges rendezési javaslatot ismertetett az orosz elnökkel, részleteket azonban nem közöltek. Az amerikai küldöttek látogatása miatt az orosz elnök 3 napra leállíttatta a Kijev elleni támadásokat. A 2 külön megbízott ma tárgyal Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel az ukrán fővárosban. 3 iráni tartályhajót tett működésképtelenné az amerikai haderő válaszul a korábbi iráni támadásokra. Az iszlám forradalmi gárda által kilőtt rakéták nem okoztak kárt a járőrfeladatot ellátó amerikai hajókban, az iráni tankerek viszont teljesen használhatatlanná váltak. A 3 iráni hajó része volt Irán árnyékflottájának, amelynek révén Teherán bevételhez próbál jutni a szankciók kikerülésével. Drágulhatnak a repülőjegyek jövőre, ha tartósan magasak maradnak az üzemanyagárak, közölte a Wizz Air a 24.hu megkeresésére. A légitársaság szerint először a kapacitások csökkentése várható, ezt követheti a jegyárak emelése a kereslet és a kínálat függvényében. A repülőgép üzemanyagára jelenleg hordonként 140 dollár körül van, ami egyes légitársaságokat akár piaci jelenlétük felülvizsgálatára is késztethet. Reggel 8 órakor rajtolt el az idei Budapest félmaraton a Műegyetem rakpartról. A 10 kilométeres szakasz futói 12:45-kor állnak rajthoz. A 41. Budapest félmaratonra idén mintegy 25 ezeren neveztek. A futóverseny ideje alatt szakaszos és időszakos lezárásokra kell készülni, amely érinti a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is. Túlnyomóan napos idő várható, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, de eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Napközben 24-28, késő este 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. 9 óra múlt 4 perccel.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában. Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nagyszerű művészekkel várjuk Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Tarnai Kis László, Kaszás Attila és Fenyő Miklós is. Jenei Gáborral kezdünk, aki ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével adja elő ifjabb Sárközi Lajos és Petőfi Sándor csárdását. Ilyen asszony való nékem!

0: Ott a fejek rántól. A Dankó Rádió receptajánlója Budai Péter mesterszakács ételkínálatával.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és ahogy megszokhatták, vasárnaponként mindig Budai Péter mesterszakácsa tippet, hogy mit főzzünk. Ma szervusz, Péter!
2: Jó reggelt kívánok, szervusz, Gyuri, jó napot kívánok mindenkinek!
1: Nos, akkor következzék a lencsefőzelék.
2: Az igazság az a lencsefőzelék, ugye először is nagyon-nagyon szeretem, a legkedvesebb főzelékem. Persze mindegyik főzeléket szeretem, és most elmondom önöknek, hogy szoktam én készíteni. Általában ilyenkor egy kis füstölt húst főzök, de a lencse főzelékhez mindig veszek füstölt marhanyelvet, és megfőzöm. És annak a levéből, a főző levéből, a füstölt léből készül el a lencse főzelék. A lencsét muszáj beáztatni mindenképpen, és én még azt is szoktam csinálni, hogy fölforralok vizet, beleöntöm a lencsét, és mikor visszaforra, akkor leöntöm róla ezt a vizet. És utána úgy indul, hogy hagymát pirítok, rádobom a lencsét, sóval, borssal, fokhagymával, babérlevéllel ízesítem. Én mindig a száraz dolgokat is szépen egy picit odapirítom a hagymára, és akkor néhány perc pirítás után megszórom egy kis piros paprikával, és fölöntöm a füstölt lével. De csak annyit, hogy épp hogy ellepje, és csak egy újnyival megyek fölé, azt már tiszta vízzel, mert nem szeretném, hogy túl füstös legyen az íze. És akkor puhulásig megfőzöm, a hiedelemmel ellentétben egy negyed óra, 20 perc alatt a lencse általában megpuhul. Ugye hát nagyon sokféle lencse van, de az, amit mi szoktunk használni, annak körülbelül ennyi kell, és a végén tejföllel behabarom. Ecettel és egy pici cukorral szoktam én ízesíteni. Kiforralom, nem túl sűrű, ugye ilyen tejszín sűrűségű, és ezt nagyon szeretem. Na, és most jön a, ami nagyon finom hozzá, ugye ezt jó pörköltel, vagy virsli pörköltel, vagy csak főtt virslivel. Például a feleségem úgy szokta csinálni, hogy a végén belefőzi ilyen nagyobb darabokra vágva a finom virslit. Én viszont úgy szoktam,

leveszem az imádott napszemüvegem, és a szemedbe nézek. Tudod, ezzel az egésszel úgy vagyok, mint egy csodálatos nagy játékkal. Szerencsém van, mert oltárján szeretek játszani. Játszani mindenkinek kell. Mindegy, hogy szeret vagy nem, itt játszik az is, aki részt.

0: jó pihenést! A Dankó Rádió hétvégi reggeli műsora Nádas Györgyel.
1: Számtalan hely, ami szebb.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Németh Juci és a Budapest Bár előadásában hallják Majláth Júlia és Gommermann István örökzöldjét. Jaj nekem!

legjobb a bakavót, a leghosszabb bajszavót, úgy csikantott baj, meghaltam, de jó volt. Addig-addig szerettem, míg elfogyott valamennyi fegyvernem.

0: hoztam bajszámot, úgy csiklandott, majd megkaptam, de jó volt.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Szécsi Pál adja elő Coquetaine szerzeményét Szécsi Pál magyar szövegével. Karolina.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, írja.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén Zárai Márta munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg Zárai Márta gondolatait a karrier kezdetéről.
1: 1950. május 6-án kezdtem énekelni az MK-ben a Tabányi zenekarral, Tabányi Misé zenekarával, a bárban, ők az étteremben játszottak, a bárban pedig a Szabó Kvártett. És már akkor ott énekelt a Vámosi János, és én tulajdonképpen este 10-től reggel 5-ig énekeltem. 10 órakor kezdődött az MK-ben, az étteremben a műsor a Tabányékkal, majd a bárban folytatódott, ahol később a műsor után pedig tánzalokat kellett énekelni az ott lévő közönség szórakoztatására. Hát engem nem túlzottan szerettek a szakmában, amikor elkezdtem énekelni, mert nem tudták rólam, hogy én diplomás színésznő vagyok, csak azt, hogy pillanatok alatt nagyon-nagyon gyorsan emelkedett a pályafutásom, és 1951-ben már a rádióban is felvételem lehetett.
0: Kedves hallgatók, most Zárai Márta és Vámosi János adja elő Werner Thomas szerzeményét, melyre a magyar szöveget Vándor Kálmán írta. Csirépelő madarak.

kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk a jövő hétvégén is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt tehát a jövő hétvégén is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 763. adást hallották a Mediterrán együttes muzsikájával köszönhetően.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 174. adása.

Fekete Bori neve nem ismeretlen a népzenész néptáncos körökben. Az alapot a családi háttér adta, ám ebből már jó ideje kikikacsint, más műfajokban is kipróbálva magát. Több mint 10 éve tagja a Dobroda zenekarnak, néhány éve már a Csalga énekesnője is, valamint a Fölszállott a páva 3 évadában is szerepelt. 2 önálló lemeze is megjelent. Ezen a hétvégén a második, 2025-ös, hagyományos népzenei lemezéről válogatunk.

Zenész családba született, édesanyja néptáncos, édesapja pedig Fekete Antal, becenevén Puma, a táncházmozgalom legendás kontrása és gyűjtője, aki a 70-es évektől visszatérő vendég volt Mezőségen. Így Bori életében a népzene és a táncházak világa gyermekkorától kezdve természetes módon volt jelen. Bár a néphagyomány azon belül is a mezőségi muzsika jelenti számára a legfőbb szakmai alapot, pályája során tudatosan nyitott más zenei műfajok felé is. A színpadi jelenlétet és az önképzést folyamatos tanulási folyamatként fogja fel, amelyben a tudás átadása és a megújulás kéz a kézben jár.

Részleteket hallottak Fekete Bori legújabb lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották!

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló.
2: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
3: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
2: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
4: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
2: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Az ukrán fővárosban tárgyalnak Donald Trump külön megbízottjai. Bővítik a Herceg-Szántói közúti határátkelőt. Túlnyomóan napos, száraz idő várható. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Kijevben tárgyal ma Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottja. Steve Witkoff és Jared Kushner előzőleg Moszkvában több mint három órán át egyeztetett Vladimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Az amerikai küldöttek több lehetséges rendezési javaslatot ismertettek, ezek részleteit nem hozták nyilvánosságra. Csak nem 260 drónt lőtt le éjjel az orosz légvédelem. A moszkvai védelmi minisztérium jelentése szerint a harci eszközöket 15 régióban, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett semmisítették meg. Az oroszok szerint az ukrán dróntámadások miatt három ember életét vesztette, és lakóépületekben, üzemekben is károk keletkeztek. Moszkvát ezúttal nem érte támadás, miután a szemben álló országok kölcsönösen három napra felfüggesztették a fővárosok elleni csapásokat az amerikai közvetítőkkel folytatott tárgyalások idejére. Megkezdődött a tartományi parlamenti választás a kelet-németországi Szász-Anhaltban. Több mint 1,7 millió választópolgár este 6 óráig adhatja le szavazatát. A közvéleménykutatások szerint a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért párt nagy előnnyel vezet, és akár az abszolút többséget is megszerezheti. A 2013-ban alapított párt az Európai Unió jelenlegi működését bíráló szélsőjobboldali bevándorlás ellenes programot hirdet. Többen rosszul lettek egy német éjszakai klubban hajnalban, amikor ismeretlen anyagot permeteztek szét a helyiségben. Az alsószászországi szórakozóhely vendégei közül néhányan légzési nehézségeket és szédülést tapasztaltak, mások elvesztették az eszméletüket. A rendőrség egy 19 éves fiatalt őrizetbe vett. Teljesen átépítik a Herceg-Szántói közúti határátkelőt a magyar-szerb határon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a fejlesztés után a teherforgalom előtt is megnyitják az átkelőt, amely éjjel-nappal működhet majd, külön kamion és buszsávokkal, valamint kamionparkolóval. Drágulhatnak a repülőjegyek jövőre, ha tartósan magasak maradnak az üzemanyagárak, közölte a Wizz Air a 24.hu megkeresésére. A légitársaság szerint először a kapacitások csökkentése várható, ezt követheti a jegyárak emelése a kereslet és a kínálat függvényében. A repülőgép üzemanyag ára jelenleg hordonként 140 dollár körül van, ami egyes légitársaságokat akár piaci jelenlétük felülvizsgálatára is késztethet. Lecserélték az összes EKG készüléket a Debreceni Egyetem klinikai központjában. Így az országban elsőként mindkét debreceni sürgősségi klinikai részlegen teljesen digitális rendszer működik, írja a HVG az egyetem tájékoztatása alapján. Az EKG felvételek bármikor előhívhatók a beteg nyilvántartóból, ami gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az orvosi konzultációt és a sürgősségi betegellátást. Túlnyomóan napos idő várható, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, de eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Napközben 24-28, késő este 12-20 fok várható. 10 óra múlt 4 perccel.
1: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Vasárnapi népzene a Dankó Rádióban. Ma kincsek a hagyományban. Beszélgetések a régi paraszti világ szokásairól és azok újraélésének lehetőségeiről a 21. században. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
6: Jó napot kívánok! Bár 4 hetente jelentkező sorozatunk elsősorban programokat ajánl hallgatóink figyelmébe, ma egy patinás múltú és ma is aktív népdalkört, egy remek közösséget és egy fiatal prímás hölgyet szeretnék önöknek bemutatni, Tóth Luca Rékát, kinek nemrégiben jelent meg Bandázatok című lemeze, melyen az erdélyi mezőség 3 kiváló palackai prímásának repertoárjából válogatott a muzsikus. Nemrégiben a szatmári Milotán jártam, az ottani 1979 óta működő férfi népdalkör meghívására. A Petőfi Kulturális Program Éneklő Közösségek Segítése programsorozat a Nemzeti Művelődési Intézet által kijelölt vidéki népdaléneklő csoportok számára biztosít szakmai fejlődést és élményszerű dalolási alkalmakat a Hagyományok Háza közreműködésével. A Hagyományok Háza által delegált népi énekoktató, illetve egy zenekar vagy hangszeres jellemzően citerás látogat el az adott csoporthoz több alkalommal, valamint ízelítőt kaphatnak a csoportok a Hagyományok Háza adatbázisainak felépítéséről, az abban való keresésről is egy ebben jártas szakember segítségével. Ezek az alkalmak nem csak szakmai továbbképzések, de a helyi közösséget erősítő tartalmas együttlétek is. Milotán, a bürkös zenekar énekese, Kerezsiné Kulcsár Anna Mária épp széki dalokat tanított a férfi népdalkör tagjainak, kiket a híres nagykállói zenekarból Dezsőházi Tamás, Palazsnik László és Nagy Barna kísért. Mielőtt azonban az ott készült felvételt meghallgatnánk, következzen a Kerezsiné Kulcsár Anna Máriával készült beszélgetés.
7: A Milotai Népdalkör egy nagyon régóta, 1979 óta működő férfi népdalkör. Mióta jár ide ön tanítani, Kerezsiné Kulcsár Anna Mária?
8: Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy már második alkalommal látogathatok el ide Milotára. Csodálatos, erős református közösség Milota, és valahogy így összeszövődött maga az egyházi szerep, tehát a presbiterek és a népdalkör.
7: Milyen dalokat énekelnek a milotaiak, és milyen dalokkal készült?
8: Nagyon változó a repertoár, ugye vannak hangszeresek is, tehát vannak citerások, nagybőgős, de nagy részt kis magyarországi repertoárjuk van. Az előző alkalommal a saját hazájuk, úgymond Szatmár, Szabolcs, Nyírség dalait hoztuk el a férfi népdalkörnek, illetve tanultunk Szilágyságit, és egy kicsit, ami túlmutat a komfortzónán, egy kis ördöngös füzesi gyűjtésből is tanultunk dalokat. A mostani alkalommal pedig széki népdalokat tanulunk, ami szintén nem olyan testhez álló, de nagyon jól megbirkóznak a feladattal, és nagyon jó dalokat, dallamokat és nagyon jó szövegeket hoztunk nekik, be tudják illeszteni a saját repertoárjukba, illetve gömböri dallamokat fogunk még tanulni, mert ugye következő alkalommal majd egy citerás kollega fog jönni.
7: Hogy látja, mennyire meghatározó közössége ez egy falunak, jelen esetben Milotának? Úgy tudom, hogy ez a népdalkör 79 óta folyamatosan működik, és eddig csak képeken látva őket, fiatalok is vannak a csapatban, tehát itt talán nem olyan nagy veszély az, hogy megöregednek a tagok, és már nem tudják vállalni a fellépéseket, tehát van utánpótlás.
8: Nagyon érdekes ez is, borzasztóan összetartó közösség. Amit az előbb is említettem, alapvetően maga hitélet, mindamellett olyan társasági életet élnek. Együtt mennek biciklitúrára kirándulni, és akkor itt ugye csapódnak már a gyermekek is, tehát egyik is citerás fiatalember, ő 15 éves, de van 80 éves tag is. Nagyon jól kiegészítik egymást, az idősebb tanítja a fiatalabbját. Egy nagyon domináns közösség ez itt Milotán, rendkívül színesek, és tényleg ez a rendkívüli összetartás, amit a közösségben van. Bármilyen probléma megoldása, vagy esetleg egy templomkert takarítás, de legyen ez egy házi alkalom, vagy egy fellépés, mondjuk egy Vas Lajos népzenei verseny, ott a feljutás, az utazás, egy-egy esküvő, akkor is a közösség összetart abszolút.
7: Ha kilépünk Milotáról, ön Nagykállóban lakik, és ugye egy zenekarnak az énekese, és a nagykállói tábor ügyeit intézi 10-valahány éve. Tehát jól ismeri a környék népzenei életét és a népdalköröket is. Mi jellemző itt ezekre a csoportokra? Ugyanez, hogy a falu közösség összetartó erejét jelenti, és nem kell félnünk attól, hogy néhány éven belül megszűnnek ezek a csoportok?
8: Azt gondolom, hogy nem kell félnünk ettől, hogy megszűnnek ezek a csoportok, mert generációkra öröklődik ez. Tehát aki látja, hogy a nagymama, nagypapa eljár, vagy esetenként az édesanyja, édesapa, akkor már bekerül a gyermek is ebbe a közösségbe, sőt, beleszületik ebbe a közösségbe. Tehát akarva, akaratlanul a gyermek akkor is fogja hallani ezeket a dallamokat. Ünnepek, szüreti bálok, vagy egy mezőgazdasági munka alkalmával. Régen itt úgy működött, hogy almaszüretek, és akkor a családok egymásnak segítettek, az utcabeliek, és nagyon jókat beszélgettek, és rengeteget énekeltek, és ebben nevelkedtek a gyermekek. Támogatni kell ezeket a közösségeket, látogatni kell, meg kell tanítani nekik, vagy meg kell mutatni, hogy tudnak esetlegesen pályázati forrásokat, hogy meglegyen a szükséges tárgyi feltétele is annak, hogy ők tovább tudjanak működni, és énekelni, zenélni.
7: Ahogy autóval jöttünk ide Milotára, hát jó néhány olyan kisebb-nagyobb településen jöttünk keresztül, amelyeknek a nevét gyűjtésekből ismerni lehet. Mennyire él az emberekben az, hogy itt valaha nagyon jó zenészek, nagyon jó táncosok, nagyon jó énekesek éltek. Mennyire őrzik az emlékét ezeknek a zenész és táncos mestereknek?
8: Ez is jellemző még, él ezeknek a zenészeknek az emléke, illetve él még maga a dallam is, főleg az énekes dallam. Most nem feltétlenül csak az autentikus népzenére gondolok, hanem mondjuk a magyar nótára. Tehát az még annyira elevenen él, hogyha az imént is említettem ezeket a társadalmi eseményeket, a lakodalmakat, azért itt még végig énekelnek egy lakodalmat, végig csárdásoznak, tehát ők tudnak mulatni, szeretnek is, és szeretik ezeket a közösségi alkalmakat.
7: Mennyire látja hasznosnak ezt a programot, hogy időről időre egy énekes, hangszeres, sőt aztán zenekar is meglátogat egy-egy ilyen közösséget, és valahogy segít felfrissíteni a repertoárt?
8: Nagyon hasznosnak tartom, és köszönet és hála is ezért a programért. Egyrészt azért, mert meg tudjuk azt is mutatni, hogy melyek azok a források, amelyekhez hozzá tudnak maguktól is nyúlni. Itt van már az internet, rendkívüli népzenei adatbázisok találhatóak, hogy tud rákeresni, melyik év, milyen tájegység, mi az, ami leginkább hozzáillő, fekszik úgymond a népdalkörnek.
7: És arról nem beszélve, hogy akár helyi, régi felvételeket is találhatnak.
8: Így van, ez nagyon érdekesen szokott elsülni, amikor saját magát hallja például egy hagyomány őrző, egy adatközlő, sokszor elérzékenyülnek. Ezt tapasztaltam én is, Hideg Anna néni. Amikor meghallja a fiatal korényét, hogy nekem hát itt van, tessék, és akkor teljesen megdöbben, vagy eltölti jó érzéssel és emlékekkel. Rendkívül jó felvételeket találhatunk, és nagyon élvezik is. És akkor utána már ők is belejönnek, úgyhogy ebben mindenképpen nagyon hasznos,

0: A Bürkös zenekar énekesét, Kerezsiné Kulcsár Anna Máriát hallották, majd az általa tanított széki dalokat énekelték a Milotai Férfi Népdalkör tagjai. Az 1979-ben alapított csoport számos díjjal, oklevéllel büszkélkedhet, legutóbb a 15. Vas Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjében felnőtt kategóriában elnyerték a Vas Lajos nagydíjat. A Berhés István vezetésével alakult népdalkör, az alapító ma is citerása a csapatnak, szorosan kötődik a Szatmári Református Egyházmegyéhez. A tagok között presbiterek, sőt lelkészek is vannak. Így repertoárjukon egyházi zsoltárok és dicséretek is szerepelnek, mivel a szatmári dalárdások egyházi szolgálattevőként ugyancsak segítik a Milotai Református Egyházközséget, mely legfőbb támogatójuk is egyben. A meglepően nagy létszámú Milotai Férfi Népdalkör igen jó kedélyű, remek énekesei közül most Berhés Istvánt, Kondor Elemért és Paládi Pétert hallják.
1: Mikor alakult a Milotai Férfi Népdalkör?
2: 1979-et mondjuk az alakulás évének. Igaz, előtte jó pár évig küszködtem azokkal az öreg teljesztagokkal, akik végül is elvállaltak az, hogy először színpadra léptek életükbe. Berhés István.
1: Hányan voltak akkor a csapatban? És minek a hatására alapították meg ezt a népdalkört?
2: Végül is én ötletem volt a megalakulás, mégpedig egy fénykép alapján házunkba leltem egy olyan fényképet, valamikori Milotai dalárda, az lényegében inkább egyházi jellegű csoport volt. Tehát ennek a fényképnek az alapján jött nekem ez az ötlet.
1: Milyen énekesek voltak itt akkor? Mondjuk a szüleik mennyire voltak mulatósak, milyen dalokat tudtak? Mennyit énekeltek egyáltalán? Énekeltek-e csak úgy otthon? Vagy amikor mulatság volt, keresztelő, esküvő, vagy munka közben?
2: Nagyon nem volt jellemző, de édesapám nagyon szerette a négy dalokat. Jaj, de széles, jaj, de hosszú az az út, ezt soha se felejtem, ezt nagyon gyakran énekelte.
1: És akkor hány fővel indultak?
2: 22 volt a kezdő csoportunk, de még talán 24-ig is eljutottunk. Az első igazi fellépésünk egy megyei népdal versenye volt Nyírbélteken. Még ma is emlékszek, egy Kodály idézet volt a háttérbe, csak tiszta forrásból.
1: És milyen eredménnyel szerepeltek ott?
2: Kaptunk egy gyönyörű oklevelet. Egyébként a népdalkör fennállása óta olyan minősítő versenyünk nem volt, hogy aranyfokozattal alacsonyabb eredményt értünk volna el.
1: Milyen dalokat énekelnek? Honnan valók a dalok? Vagy miben változott a műsor? De ezt majd a csapat mostani vezetőjétől, egy fiatal embertől meg fogom kérdezni, ami nagyon jó, hogy fiatal emberek is vannak ebben a népdalkörben.
2: Hát ez nagyon jó. Még több fiatalt is szeretnénk, főleg a citerás részlekhez, mert sajnos magam mellett most csak egy fiatal embert tudhatok, aki igazán fiatal, mert most ő a legfiatalabb közöttünk, 16 éves.
1: Szóval milyen dalokat énekeltek akkor és most?
2: A legelső fellépésünkön egy nagyon remek katonadalt szedtem össze az öregektől. Szinte mindenki katona volt akkor, nagy része világháborús, második világháborús katona. Az volt az első népdalcsokrunk.
1: Az ön unokája a legfiatalabb tagja a Milotai Népdalkörnek, a citerás. Ön is játszik hangszereken.
3: Igen, én Kondor Elemér vagyok, játszok tangoharmonikán, zenekarom is volt, orgona. A citerát az csak kicsit, de az unokám az nagyon ügyesen csinálja, és hát most már hála Istennek beilleszkedett a népdalkörbe. Amikor a dalárda megalakult, én akkor mit laktam Milotán, akkor férhez jöttem, mert Milotára férhez jöttem, mint Tisza bácsi vagyok, és Pista hát szólt, hogy nem jönnék. És hát akkor én voltam szinte a legfiatalabb, nagyon hamar beilleszkedtem, és nagyon szerettem, szebb eredményeket értünk el. Egy időre kiestem, mert nekem egy zenekarom volt, és egyik este zenekar, másik este meg dalárda próbó, úgyhogy fiatal házas voltam, már gyerek is volt. Hát nem igen tetszett a kis feleség, úgyhogy a dalárdát akkor egy kicsit mellőzni kellett. Tulajdonképpen a vezérünk, Pista barátom, a zenekarba is ő indított el, mert Tiszabecsen kultúrigazgató volt, 20 évig ment a zenekar, de én folytatom, mert tangoharmonikán szoktam kísérni a násznépeket. Egyszer a Péter, az új főnökünk megszólított, hogy nem jönnék vissza a dalárdába. patikén megyek, de ha nekem vállalás van, lakodalom, bármilyen, azt nem tudom egyszerre kételni. Peti barátom ezt megértette. Így visszajöttem a csapatba, és hála Istennek azóta is, és nagyon jó, szép eredményeket érünk. Visszatér az unokám, még kisfiú volt, biztatta itt a felnőtt csoport, hát most már 15 éves, 16-dik, ő a másik citerás, úgyhogy most folytatjuk együtt a műsort a Gyalárdával.
1: A csapat mostani vezetője hogy került ebbe a nagyon jó társaságba? Mert úgy hallom, hogy a népdalkör tagjai nem csak a próbák miatt járnak össze.
4: Igen, én 2012 óta vagyok ennek a nagyszerű csapatnak a tagja. Paládi Péter vagyok. Mosolyogva hallgattam itt a két Dalárda taktársamnak a hozzászólásait. Ők is fiatalok egyébként, mert fantasztikus egyéniségekből tevődünk össze. Nagyon szeretek itt lenni. Egy helybéli Fekete Sándor úrnak köszönhetem, hogy én bekerültem a népdalkörbe, hiszen ő érezte akkor kötelességét, mint volt tag, hogy ez a csapat újra alakuljon, mert azért 1979 óta voltak hullámvölgyek. Hol működött, hol nem, de én úgy gondolom, hogy 2012 óta töretlenül működünk, nincs szünet, a fellépéseinknek igyekszünk eleget tenni, próbák vannak, hát mondhatnánk azt, hogy dögivel, ez a novemberi hónap már szerintem a népdalkör tagoknak a hátán jön ki, de egybe vagyunk, úgyhogy nagyon szeretem, és nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy 2020. szeptember óta civil szervezetként működünk, és én lettem ennek a nagyszerű csapatnak az elnöke. Vezetőnek nem nagyon mondom magam, én sosem törtem ilyen babérokra, én mindig azt szoktam mondani, hogy a koordinátora mindenese vagyok, természetesen Berhis Pista bácsi ennek a Dalárdának a zenei vezetője, de egyébként ránézek Elemér bácsira, Pista bácsira, nálunk demokrácia uralkodik, úgyhogy mindent megbeszélünk, nem szoktam magam döntéseket hozni, mindig megbeszélünk mindent. Úgy gondolom, hogy a közös kommunikáció a sikerünk egyik kulcsa.
1: Milyen most a dalos élet a faluban? Mert gondolom, hogy ezek az emberek, elég határozott férfi emberekkel ülök itt egy asztal mellett, otthon is énekelnek. Ha ők megjelennek valahol, akár csak egy-egy tagja a Dalárdának, akkor ott bizony éneklés lesz a vége.
4: Így van, egy nagyon jó kedvű csapat. Kondor Elemér bácsinak egy nagyon nagy múltú zenekara volt. A környéket összeadta, azt lehet mondani. Pista bácsi népművelő végzettségű, tehát az ő keze alatt nagyon sok tanítvány van, aki mind a mai napig citerázik.
1: A falu számít arra, hogy a népdalkörösök megjelennek egy-egy rendezvényen, vagy egy-egy közös munkán, és akkor ott énekelni fognak. Tehát, hogy életben tartják azokat a dalokat, ami itt akár Milotán is 30-50-60-70 évvel ezelőtt ismert dal volt.
4: Szoktam emlegetni, hogy kicsiny falunk kulturális és ékessége vagyunk. Helyi szinten szinte mindegyik rendezvényen, legyen önkormányzati, egyházi rendezvény, mindegyiken, ahová hívnak, mi természetesen eleget teszünk, de már azt lehet mondani, és semmiféle nagyzulás nincs a kijelentésemben, hogy járást is kinőttük, már most országos szinten ismert és elismert énekcsoport vagyunk. Szoktam mondani, hogy nem is vagyunk mi tisztában azzal, hogy milyen értéket képviselünk, és ezt szeretnénk minél tovább vinni. Van fiatal, van utánpótlás. Már az egyik taktársam jelezte, nagy tiszteletű Gyöngyösi Szabolcs tiszteletes úr, hogy ő is nagyon szívesen megtanul citerázni, meg a helyi általános iskolába jár tanítani egy tanár úr messziről, és megkértük, hogy esetleg segítené a csapatot, és természetesen elfogadta. Úgyhogy én mindig azon vagyok, hogy gondoljunk a jövőre, ennek működnie kell, hiszen a népdalkör nem csak volt, hanem lesz is. Sajnos nagyon sok zenekarnál, énekkarnál azt látom, hogy megöregednek, nincs utánpótlás, de ez nekem az egyik fő célom, hogy ha nem is minden évben, de azért egy-két év elteltével azért bővüljünk. 20-an vagyunk, ebből van 2 citerás, és van nagy bőgősünk is egyébként.
3: Hát már elnézést, lehet, hogy rosszat fogok mondani, mert nagyon szép, meg nagyon jó eredményeket érünk, meg annyira jó ez a társaság, egy család. Az a szomorú, hogy nincs senki patronásuk, és keserves, mikor menni kell valahova, bocsi, jó, az megy, lehet, hogy nem fog jó kijönni, amit mondok, de én megtehetem már, én 70 akárhány vagyok, és sajnos ez igaz, és szeretnénk, ha lenne valami támogató, aki segítene, ha megyünk valahol fejlépni, mert van, hál' Istennek, megrendelésünk, öregek napja, születpibá, vagy bármilyen fellépés, minden ünnepre szoktunk fellépni. A Dalárda készül, hát ugye ezt nem nagyon mondjak is én ki, de én kimondom, hogy hát nincs, aki patronáljon bennünk. Sajnos.
4: Hogyha Elemér bácsi nem haragszik, meg én kibővítem, amit ő szeretne, és hozzá is teszek, tehát számos pályázatot beadtunk, eddig mindig elutasították, és amit Elemér bácsi mond, a távolabbi fellépéseinkre nagyon nehezen megoldható az eljutás, hazajövetel. Itt egy civil szervezetről van szó, nem munkahely, összefogással szoktunk közlekedést megoldani, most én megyek, most egyere, most ő fog lenni sofőr. Tehát nekünk egy nagyon nagy álmunk az, és én ezt nagyon sok helyen elmondom, hogyha tényleg ezren sem vagyunk a településen, és nem sok olyan település van, úgy gondolom, a környéken és az egész keleti régióban, akár mondhatnám azt, hogy az egész Magyarországon, Kárpát-medencében, ahol egy 20 főből álló csoport életben van, hozza folyamatosan a jó eredményeket, és olyan jó lenne már, hogyha valaki megsegítene bennünket. Nem tudunk nagyon egyről a kettőre lépni, nagyon sok egyházi rendezvényen lépünk fel, úgyhogy az egyik fő szponzorunk az egyébként a Szatmári Református Egyházmegye, aki minden évben egy jelentősebb összeggel támogat minket, de azon kívül tagdíj, és talán a fellépéseink után járó kisebb adományból élünk, de meg vagyunk belőle. Ez a fő álmunk, ez a legfőbb célunk, egy kis busz beszerzése. Hát, ha a kérésünk egyszer nyitott fülekre talál.
1: Melyik volt és melyik lesz a kedvenc dala most mondjuk karácsony előtt, és melyik volt 79 óta?
2: Egyik kedvenc dalom, egy nagyon új dal, valamikor a hallgatásom szerint katonadalból indult, de egyházi szöveggel, most léptünk fel pontosan a Református Egyháznak a jótékonysági bálján vele, úgy kezdődik, hogy emelt fel a szemetet az égre, hajnalcsillag ragyog a sötétben, felragyog a hajnalcsillag, ne aludj el, mindjárt nappal virad. Felragyog a hajnalcsillag, ne aludj el, mindjárt nappal virad.
0: Berhés Istvánt, Kondor Elemért és Paládi Pétert, a Milotai Férfi Népdalkör tagjait hallották, s most következzen egy Milotán gyűjtött köszöntő, adománykérő szokás a csillagjárás, melyel karácsony után vagy új év napjától vízkeresztig járták a falut. A csillagozás, csillagjárás elnevezés onnan ered, hogy a szereplők kiugratható, gyertyákkal megvilágított csillagot vittek magukkal, s ezt a pásztorjáték egy pontján kiugratták, jelképezvén a csillagot, mely valaha a három királyokat Betlehembe vezette.
5: Jó estét, rágtársak, ide hallgassunk! Tűnt a fajtásunk csillagot. De hiszen nem őket, mert igen, megfáztak. Mit tetszik el nagy hírmondóra? Bejöhetünk, vagy nem?
6: Be.

0: Legyko?
1: Mit ez, Legyko?
0: Hát az öreget hol hagytok?
1: Sülükkerek erdőben jártam, egy vén bakkecskére találtam. Amit úgy megrémültem, hogy szegény öreg apámról is elfelejkeztem. Ha nem baj, egyet-kettőt döbbentek, másodkettőt füttyentek, az is beérkezik. Gyere be, te vén öreg, ne társd el a szádat, talán a sült kolbászra cseppent el a nyálod.
2: Hopp, estét, jó estét, én is itt vagyok. Az öreg nagyapátfokú nem is gondolkoztó. De felvetem a hétvármegyíti frabuzdogán baltámat, úgy megszabdalom az ingeteket, hogy semmi bajotok nem lesz. Most hazudok egyet. Máma nevettem csak egy szentörök meggyet, mégis átugrottam a Tokai hegyen. A Tokai hegyen teliszedtem ingem gatyám poloskával, csukszarral, mégis megtudtam, hogy mamam karácsony első éjszakája. Vászomból a gatyám Erzsus nénét szűtte.
1: Hol öreg?
2: Családom.
1: Családom?
2: Nem is a tengeri nátszálon.
1: Miért van arra öreg?
2: A kutyák a nyulat húzzák.
1: Húzzák?
2: Hát nem is nyúzzák.
1: Hát még miért van arra öreg?
2: A fejjéló a sárba dűl.
1: Sárba?
2: Nem is a lekváros tálba.
1: Hát még miért van arra öreg?
2: A kisasszomnak 77 fele szakadt a kozmás pecke.
1: 77 fele?
2: Nem is 12 fele.
1: Tud imádkozni, öreg?
2: Nem tudok, én taníts meg.
1: Térdje fejjel le, hát.
2: Nem vagyok én négy lábú bakkecske, hogy legyeljek.
1: Azért az én szent nevemre térdje fejjel le.
2: Azért a te szent nevedre.
1: Mondj, öreg atyának!
3: Ne szaladja veres görbe fit fának!
1: Mondj, öreg szentlélek!
3: Szentebb az én szakállam ma is, mint a tied!
1: Akkor mondj, öreg fiúnak!
3: Fiam a juhokkal!
1: Akkor mondj, öreg Istennek!
3: Ó, mit a jó isván, filió, tilvó, riomat! Állj, de jóan kettőt kortyantani belőle!
1: Hány aur, öreg?
3: 3/4-7-re! Feküdjünk a földre, mint hatökör bőgve az öregnek kicsike. Egyet iszik, buki.

0: elszint. Mit piszta ez gazda, pénz várad az elszint, részbű kiparagott megéhezett edény. Aki rég gazda volt, most igen szegény, pénzt rendelt neki a Máriás törvény.
1: Enterátus, látos, szálljunk át tovább is, mert a micsi lagunk meglát több házat. Láttam asszonyomnak szemekacsintását, gazdonomnak itten jó voltáljon. De hát gazdonom nyúrnak azt hiszem, hogy egy-két százas lökjön a bukszámba.
2: Azért gazdonom, mert ne higgye magát, hogy 10-20 forintot elveszünk. Csak egy 20-as meg egy felest itt a bukszat egyebben.

0: Kincsek a hagyományban című műsorunkban a milotai férfi népdalkört mutattuk be, és egy milotai karácsonyi szokást, a csillagjárást ismerhették meg. Most fogadják szeretettel újabb vendégemet, egy fiatal prímás hölgyet, Tóth Luca Rékát, kinek nemrégiben jelent meg Bandázatok című lemeze, melyen az erdélyi mezőség három kiváló palatkai prímásának repertoárjából válogatott a muzsikus. E vidék talán leghíresebb faluja, magyar palatka legendás zenészei jól ismertek évtizedek óta, zenéjük népszerűsége állandó a táncház mozgalomban nem véletlenül. A banda, ahogy magát a zenekart szokták nevezni, a Kodoba, a Mácsingó és a Radák család leszármazottaiból tevődött össze. Az 1950-es évek első felében egyidejűleg 5 bandát tudtak kiállítani. A 90-es évek elején körülbelül 20-an muzsikáltak aktívan, ebből 2-3 banda telt ki, akiket természetesen a környező falvakba is megfogadtak, hisz remek muzsikusok voltak. Közülük Kodoba Ignác, az öreg náci, Kodoba Márton és a budatelki születésű palatkára házasság révén került Kozák Zsiga, aki a 60-as években volt népszerű és elismert prímás, repertoárjából játszik a lemezen Tóth Luca Réka, s a kísérőzenészek, vagy ahogy ott mondják, a segítség is sok helyről érkezett, a mezőségi zene kiváló ismerői személyében. Tóth Luca Réka fiatal prímás első lemezén az Arató zenekarral elfeledettnek hit prímások anyagát idézte meg, játszott a lemezre. Ez a Bandázatok című következő album viszont magyar palatkai prímásait mutatja be. Hány éve fogalmazódott meg önben, hogy meg kellene csinálni ezt a lemezt?
1: Már majdnem 10 éve megfogalmazódott bennem, amikor is a diplomakoncertemre készültem a Zeneakadémián. 3 emblematikus magyar palatkai prímás mutattam be, Kozák Zsiga, Kodoba Márton és Kodoba Ignác. Ez a diplomakoncert rendkívül inspiráló alapot adott nekem a projekt számára, amivel ugye sokáig vártam, de aztán most 2025 nyarán Fonó Budai Zeneház kiadásában megjelent a Bandázatok lemez. Több különböző zenekarral és muzsikussal játszok együtt. Különböző bandákat szerveztem magam köré, és ez újabb különbségeket mutatott meg a zenében. A legjobb zenészek segítettek abban, hogy ez a zenei anyag lehető legteljesebb módon létrejött. Így megemlíteném Fekete Antal Pumát, Fekete Mártont Kis Pumát, Molnár Pétert, Nagy Zsoltot, Mohácsi Bercit, Lajti Ákost, Karas Gyulát, Sándor Istvánt, Magyari Miklóst és az énekesünk Hetégy Milán és Lincenbold Maxi pedig a táncosunk. Táncház zenésznek tartom elsősorban magamat, és nagyon fontosnak tartottam, hogy a tánc, mint kifejező eszköz, megjelenjen a lemezben. A bandázatokban különösen fontosnak tartottam az egyes bandák hangzás világának bemutatását. Egy faluból mutattam be, de különböző felállásokban muzsikát.
0: Hogyha egy whitefülű hallgató kezébe kerül a lemez, mire fog fölfigyelni ön szerint?
1: Feltűnhet a prímásoknak a különbözősége. Kozák Zsiga ő budatelkéről származott, és magyar palatkára házasodott be. Az ő játékában nagyon kihallatszik ez a különbség. Nagyon virtuózan, finoman fogalmazta meg a zenei nyelvet. Kodoba Mártont mindenki nagyon jól ismeri. Kodoba Ignácot igazából ritkán játsszák, véleményem szerint, de ő volt az alap Kodoba Mártonnak és Bélának is, úgyhogy ő régiesebben fogalmazta meg a dallamokat és a variációkat.
0: A magyar palatkai zenében nagyon nagy erő van, ahogy egy bőgős vagy egy kontrás megadja az alapot a prímásnak, amire ő szépen föl tudja fűzni a dallamot. Ezt a zenészek, gondolom, hogy mivel rutinos évtizedek óta muzsikáló remek zenészek és népzenegyűjtők is, meg tudták tenni. Hogyan lehetett fölfektetni ezeket a dallamokat és földíszíteni, fölöltöztetni erre a kemény zenei alapra? Könnyű volt?
1: Hát valami csoda volt velük zenélni, tényleg minden egyes percét nagyon szerettem. Egy nagyon inspiráló folyamat volt. Nagyon sok kutató munka megelőzte az anyag létrejöttét. Rengeteg gyűjtést meghallgattam, válogattam. Sok időt töltöttünk a stúdióban. Nagyon fontosnak tartottam, hogy az éneket is megmutassuk a Bandázatok című lemezen, ne csak funkciós zenét, tánczenét játszunk. Nagyon örültem, hogy Hetényi Milánnal újra együtt tudtam dolgozni ezen a lemezen. Az album elkészítése anyagi szempontból sem volt könnyű, hiszen egy lemez kiadása ugye ma már nem olcsó. Pályáztam a Halmos Béla program és a Nemzeti Kulturális Alap pályázatára, ahol nyertem is, de ez nem volt elég, úgyhogy saját forrást is fel kellett használnom hozzá, és mindenképpen egy fizikai lemez szerettem volna kiadni, és tudjuk, hogy ez nem olcsó, de végül sikerült.
0: Mikor kezdett zenével foglalkozni? Ahogy olvastam, táncházat, népzenét szerető családban nőtt fel, már kisgyerekkora óta énekelt, citerázott, hegedűn tanult játszani Jánosi Andrástól, Vizeli Balástól.
1: Igen, itt hadd említsem meg a családomat, Tóth Béla, Otto, citera és tekerőtanárt, illetve Nagy Mártát, ő az édesanyám. Apukámtól először citerázást tanultam és népdalokat énekeltem, itt a lemezen is majd hallható, mert én is éneklek Hetényi Milánnal közösen. Jánosi Andrástól kezdtem, és Vizeli Balástól tanultam 8 évig. Lett egy kis zenekarom, a Tekergőzenekar, és a térségi népzenei találkozókon, versenyeken vettünk részt, kísértük a néptánc együtteseket. Balázs szuggesztív személyiségen nagyon megfogott. Kamaszként találkoztam a magyar palackai zenével, ő általa. Rá 2-3 évre elmentem a Vonó Budai Zeneházba, és ott találkoztam élőben a palackai zenekarral. Gimnáziumban Ócsán jártam, emellett zongorát, szolfést és népzenét, népi hegedűt tanultam és gyakoroltam. Faktot kellett választanunk ugye 11-ben, és én a biológiát választottam, mert nagyon érdekelt ez a tudományág. Aztán eldöntöttem, hogy mégiscsak inkább a zenével szeretnék foglalkozni, mert tényleg Balázs személyisége nagyon megfogott és nagyon tetszett ez a világ. Onnantól kezdve úgy gondoltam, hogy ezt szeretném tanítani a gyerekeknek.

0: Kotluca Réka Prímást hallották nemrégiben megjelent Bandázatok című korongjának megszületéséről, majd egy palatkai férfi táncdallamot a lemezről, Tóth Luca Rékát Fekete Antal, Fekete Márton és Molnár Péter kísérte. Ismét Tóth Luca Rékát hallják, aki a nyáron Bandázatok című korongjának elkészülte után gyűjtő útra indult Erdélybe.
1: Úgy láttam a népszerű közösségi portálon, hogy ezen a nyáron sikerült megint megmerítkezni abban a világban, ami a legfontosabb, tehát zenészmesterekkel találkozott. Hol járt, és mit tapasztalt, milyen élmények érték?
2: Ucskai Rita barátnőmmel Esztényben mentünk.
1: Szintén Prímás.
2: Igen, szintén Prímás. Csoma Ferenc emlékére összehívtak számunkra egy 30 fős kis társaságot. Ritának a szívügye, ugye a Boncida is az esztényi zene, és ő adott egy kis bemutatót, illetve egy ilyen megemlékezést tartottunk a résztvevőknek. Csoma Ferenc esztényi Prímás szolgálta ki a Boncidai és esztényi és a környékbeli falvaknak a zenei igényét. A megemlékezés után felkerekedtem, időhöz nem kötve elindultam környező falvakba. Az első állomásom Ördöngösvizes volt, Hideg Anna nénit látogattam meg, majd ellátogattam Mócsra, ott Tuli Károly és bandáját és családját látogattam meg, Keletmezőség. Ezután ellátogattam Báldra, Mezőzákra, ott Varga Alexandrut és Demiariton Tittit gyűjtöttem föl. Nagyon-nagyon szívélyesen fogadtak, és tényleg a szívükbe zártak engem is, meg én is őket. Elmentem Magyar Szovátra, ott Dezső Erzsébet nénit, a még élő énekes látogattam meg. Nagyon izgalmas volt, hiszen bementem egy boltba, és kérdezősködtem, hogy tudnak-e még itt népdalénekesről, és rögtön felhívták nekem a boltból a Magyar Szovátri polgármestert, és kaptam egy időpontot a polgármesterhez, említette Dezső Erzsébetet. Erzsébet egyébként az unokájának, Andreának adja tovább a dalait. Minden dalt kívülről fújt, jöttek a szebbnél szebb verszakok, szerelmes dalok, katonadalok. Mondtam Erzsinének, hogy ezeket le kellene írni az utókornak is, hogy meglegyen, mert ugye csak Erzsinéni fejében vannak ezek a gyönyörű dallamok, úgyhogy Erzsinéni valószínű majd le fogja írni, már tervezi, hogy Andreával közösen megfogalmazzák ezeket a verszakokat. Egy faluba szerettem volna eljutni mindenképpen, ez Budatelke volt, még az ott élő 82 éves Nukut szerettem volna felgyűjteni. Nagyon tanulságos volt számomra emberileg, hogy Nuku milyen szerény körülmények között él. Persze egy nagyon nagy sajnálat is volt a szívemben, hogy egy ekkora Prímás tényleg a cigánysor legutolsó házában él egy szobában, hál' Istennek szerető családja körében, és nem egyedül, úgyhogy nagyon megindított ez a látvány, és az, hogy gyönyörűen muzsikálja a budatelki zenét. El is mesélte, hogy ő Kovács Sándortól, Kovács Alexandrutól tanult, Szelszent Györgyről. Minden vasárnap eljártak hozzá gyerekként, és ő oktatta őket.
1: Nem lenne kötelességünk valamit visszaadni ezeknek az embereknek, valahogy segíteni őket, hiszen az ő muzsikájukból élünk, mi zenészek. Az ő muzsikájukat hallgatjuk.
2: Igen, ez nekem is az eszemben megfordult. Úgy tudtam hozzájárulni minden egyes Prímás és énekes életéhez, hogy egy kevés anyagi támogatást tudtam nekik nyújtani, de tényleg nagyon sokat tanultam empátiát és tiszteletet a hagyományok iránt. Ezekkel az emberekkel való találkozás, az ő történeteik, a zenén keresztül való kapcsolódás mind új emberi kapcsolatokhoz vezethetett. Megismerhettem őket, és beleláthattam esetleg egy napra vagy két napra az ő életükbe, és a zenét ők hivatásnak érzik, szóval ebben élnek ők. Közelebb hozott minket egymáshoz a zene. Tuli Károly családja annyira megszeretett, hogy mondták, hogy bármikor, hogyha arra járok, akkor térjek be hozzájuk egy italra, vagy egy kávéra.
1: Ez az edélyében szerintem érződni fog ennek a nyárnak az emléke.
2: Igen, nagyon inspiráló volt ez az út. Emberileg és zeneileg is nagyon sokat kaptam ettől az úttól, ami egy életre szóló élmény lesz. Terveim között szerepel, hogy jövőre is kiutazom. Többen jelezték, hogy ők is szeretnének csatlakozni hozzám. Belelássanak ők is, hogy hogy élnek kint Erdélyben, Mezőségben.
1: Ebből a tanári pályáján mennyit tud átadni, azon túl, hogy megmutatja a felvételeket?
2: Nagyon büszke voltam ezekre az anyagokra, hiszen számomra kincseket találtam. Minden egyes diákomnak meg is mutattam a videókat, és elmeséltem, hogy ők kik, és hogy lehet hozzájuk menni. És a legfontosabb, amit a kinti zenészek említettek, hogy aki majd Magyarországról jön, hozzon magával húrokat, illetve gyantát, mert nagyon nehéz beszerezniük, meg nagyon drágák számukra, úgyhogy én az összes húrkészletemet elajándékoztam az út során. Nukunak oda is adtam a Gustav Bernarder gyantámat, és remélem, hogy nagyon boldog vele, meg nagyon mosolygott, amikor ezt az ajándékot is odaadtam neki. Magyar Palackán is jártam az utolsó napon, összeszerveztünk egy gyűjtést, Mácsingó náci és bandáját vettem fel, Mácsingó Líviút és Mácsingó Alexandrút. Azért tartottam fontosnak ezt a gyűjtést, mert nácival kevesebb gyűjtés található meg, mint a kodobákkal. Náci most van a fénykorában, szóval nagyon-nagyon gyönyörűen játsza a szebbnél szebb dojnákat, lassú cigánytáncokat, a szökősöket, sűrű magyarokat. Ez megkoronázta a gyűjtő utam végét, és egy Rákóczi indulóval kísértek haza Magyarországra.
0: Bandázatok című albumáról és erdélyi gyűjtő útjáról a fiatal prímást Tóth Lucarékát hallották. Decemberi Kincsek a hagyományban című műsorunkat a lemezről egy palackai táncrenddel zárjuk Kozák Zsiga repertoárjából. A felvételen Tóth Lucaréka nem csak hegedül, de énekel is Hetényi Milánnal. Őket Nagy Zsolt, Lajti Ákos és Mohácsi Albert kíséri. Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló.
2: Ősszel minden megváltozik.
3: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
2: De van, ami marad.
4: Most már minden világos.
5: A baba teljesen egészséges.
4: Ez egy igazi csoda.
2: Pillanatok, amelyek összekötnek.
6: Éljük tovább az életünket.
7: Ez minden vágyam már ilyen.
2: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
8: Éljen az új borkirálynő.
2: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
9: Nagyon köszönöm.
2: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
10: Félrevezetőnek nevezte Lannert Judit a KDNP által kifogásolt felvételt. A szélsőjobboldali AfD az esélyes a németországi tartományi választáson. Túlnyomóan napos, száraz idő várható. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Manipulációnak nevezte az oktatási és gyermekügyi miniszter a pedagógusokról szóló kijelentéseiből készült felvételt, amely miatt a KDNP aláírásgyűjtést indította távozását és a pedagógus szakszervezetek állásfoglalását követelve. Lannert Judit szerint egy 2023-as rádióinterjúból kiragadott részleteket magyaráznak félre. A pedagógusok demokratikus szakszervezetének elnöke közölte, nem hagyja szó nélkül, ha a tárca vezető sértő kijelentéseket tett, és hangsúlyozta, a pedagógusok nem politikai kampánykellékek. Átalakítja a kormány a közfinanszírozott fogászati ellátást, miután az egészségügyi tárca egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. A kezdeményezés elindítói a jelenlegi finanszírozás elégtelenségére és a praxisok működési nehézségeire hívták fel a figyelmet. Porpáci Krisztina államtitkár közölte, megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét, országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet, az átfogó reform kidolgozására pedig szakmai munkacsoportot hoznak létre. 7 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Vértesszőlősön, Apcon, Mosonszolnokon, Mihályházán, Nagyrécsén és Pusztaapátiban polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek a feloszlás mellett döntöttek. Budaörsön pedig egy képviselő halála miatt kellett voksolást kiírni. Szavazni este 7 óráig lehet. Szakított az eddigi társelnöki rendszerrel, és új elnökséget választott a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Az új elnök Tóth Benedek család webfejlesztő lett, munkáját két alelnök, Váradi Zoltán és Budai Sándor segíti. Mandátumuk 4 évre szól. A párt eddigi társelnökei, Kovács Gergely és Döme Zsuzsanna nem indultak a vezető tisztségekért. Megkezdődött a tartományi parlamenti választás a kelet-németországi Szász-Anhaltban. Több mint 1,7 millió választópolgár este 6 óráig adhatja le szavazatát. A közvéleménykutatások szerint a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért párt nagy előnnyel vezet, és akár az abszolút többséget is megszerezheti. A 2013-ban alapított párt az Európai Unió jelenlegi működését bíráló bevándorlás ellenes programot hirdet. Kijevben tárgyal ma Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottja. Steve Witkoff és Jared Kushner előzőleg Moszkvában több mint 3 órán át egyeztetett Vladimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. 21 ember meghalt egy buszbalesetben az Afrika nyugati partjánál fekvő zöldfoki köztársaságban. A jármű egyelőre tisztázatlan okból letért az útról, majd mintegy 30 méteres mélységbe zuhant. A busz utasainak többsége diák volt. Túlnyomóan napos idő várható, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, de eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Napközben 24-28, késő este 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 11 óra 4 perc.
1: Dankó Extra. Zenei csemegék, exkluzív felvételek most a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Budai Beatrix.
7: Itt a Magyar Zene Rádiójában újra Dankó Extra. 11 óra múlt 4 perccel, vasárnap van, és szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Tartsanak velem egészen a déli harangszóig. Farkas Tozika és Egri József két vidám csárdás felvételével indulunk ma. Természetesen korábbi Dankó klubjainkról szólnak ma is népszerű melódiák, mint például a Hencidától Goncidáig és az Egri Ménes mint Szürke című dal. Farkas Tozika Berki Péter, Egri Józsefet, Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri. Komáromi és Pomázin előadásainkról szól a két említett csárdás. Jó szórakozást kívánok!

0: Bankó Extra. A mikrofonnál Budai Beatrix.
1: Kálmán Imre Csárdás királynő című nagyoperettje bővelkedik slágerekkel. A Jaj cica és a Jányok a jányok angyalok című dal is ebben a mesterműben hangzik el, mint ahogyan a Húzza csak kivilágos véradaték című dal is. Most Buch Tibor adja elő Miskolci Balogh Zoltán és a zenekarának kíséretével. Majd Nádas Györgyöt halljuk, amint édesapja szerzeményét nyújtja át a Dankó család tagjainak. Ez nem lesz más, mint a Különös éjszaka volt című örökzöld sláger. Ekkor már Báder Ernő prímás vezeti a zenekart. Hallgassuk meg együtt!

közben meg ne rágjaja szívedet.

A Budapesti Operett Színház művészet Dancs Anna Mari is járt már Dankó Klub előadásunkon, egészen pontosan 2022. júniusában Debrecenben. Ekkor Tordai Zoltánnal és zenekarával elénekelte a Messze vagyok idegenben című hallgatót is. Már is indítom ezt a felvételt, mint ahogyan majd ezt követően Szilágyi Sándor előadásában a Csendesen csak csendesen című magyar nótát, és végül Szóka Júliát halljuk, amint népdalokat énekel. Tordai Zoltán zenekara mellett Hankó József és Johann János bandája is fellép képzeletbeli színpadunkra. Fogadják sok szeretettel!

0: Danko Extra. A mikrofonnál Budai Beatrix.
1: Temető a Tisza, mikor kivirágzik, szólt így a Nóta Martfői előadásunkon, Sűi Károly előadásában. Baranyai István és zenekara kíséri Sűi Károlyt, a felvétel 2022-ben készült. Majd szintén a Tisza vízéről hallunk egy kedves történetet, ekkor Somogyi Erika nótázik Johann János zenekarával, és végül a Most kezdődik a tánc című csárdást halljuk, ekkor már Báder Ernő és zenekara játszik. Nótára fel, kedves Dankó család!

0: Frankó Extra. A mikrofonnál Budai Beatrix.
1: Itt a Magyar Zene Rádiójában továbbra is Dankó Extra című műsorunkat hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Most Páncél Klaudia Danyi Lőrinccel és zenekarával a La Bella Tangolita című dallal lép fel képzeletbeli színpadunkra, majd Seres Rezső egyik legnagyobb slágerét, a Szeressük Egymás Gyerekek című dalt Lakatos Miklós és zenekarának társaságában nyújtom át önöknek, a Dankó családtagjainak. Fogadják sok szeretettel, énekeljük együtt!

Mészáros András a legfiatalabb nótás generáció tagja. Igazán jó ízzel és átéléssel dalolja ezeket az örökzöld klasszikus nótákat, mint például a Panaszkodik a furujám című dalt, melynek szerzője Dóczi József. Hát hallgassuk meg Mészáros András előadásában ifjabb Sárközi Lajos zenekarának kíséretével. Majd az Icipici kis galambom és az Alagút csárdás is felcsendül Újvári Marika, majd Nádasdy László előadásában. A most soron következő felvételek Dunaszerdahelyen, Tatabányán és Fertődön hangzottak el.

0: Ha pedig csodálkoznak, gondoltunk, jövő erre. A Lánchíd oroszlánnak hiányzik a nyelve.
1: Most pedig képzeletben látogassunk el a Déli Bábos Hortobágyra. Ebben segítségünkre lesz Kállai Bori és Domoszlai Sándor Lakatos Miklós zenekarának társaságában. Majd Dániel Gábor a mindenki által jól ismert az a szép, akinek a szemekék című csárdást adja elő Berki Péter zenekarával. És végül a többek között Kossuth díjjal is kitüntetett színművésznő Hüvösvölgyi Ildikó énekel. Ráadásul egy olyan örök zöld slágert, amelyet Kismanyin kívül nem sokan tűztek repertoárjukra. Hüvösvölgyi Ildikó viszont elénekeltem a Dankó Rádió 10. születésnapján a Magyar Zeneházában. Hát hallgassuk meg Lakatos Miklós és Kovács Erik Gála zenekarának kíséretével, de csak az operett és a magyar nótacsárdást követően.

0: Rádió zenei palettája még színesebb lett.
1: Én itt megkérem a nénit, megkérem a bácsit, ha kicsit kíváncsik,

0: kedves hallgatóink! Ennyi fért vasárnapi Dankó Extra című műsorunk idejében, melynek utolsó perceiben a Liszt-díjas cimbalomművész Vadász Károly szólójában gyönyörködhetünk. Én ezzel búcsúzom önöktől, de csak egy pár perc erejéig, hiszen a déli harangszó és a legfrissebb hírek után már Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban találkozhatunk. Ott várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. Addig is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. A szerkesztő műsor vezetőt, Budai Beatrixet hallották. Viszont hallásra!
1: Dankó Rádió, a magyar zenerádió.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: Dankó Rádióban.
1: Folytatódtak éjszaka az orosz-ukrán drón támadások, több halottról tudni. Segélycsomagokat osztott ki a baptista szeretett szolgálat Nepálban. Marad a kellemes késő nyári idő. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Kijevben tárgyal ma Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottja. Steve Witkoff és Jared Kushner előzőleg Moszkvában több mint 3 órán át egyeztetett Vladimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna az éjszaka. Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukrán támadásokban 3-an meghaltak, és lakóépületekben, üzemekben keletkeztek károk. Ukrán közlés szerint egy 3-tagú család halt meg orosz légi csapásban a Harkivi régióban, a román határnál pedig lezártak egy átkelőt. Moszkvát és Kijevet nem érte támadás, miután a felek az amerikai közvetítőkkel folytatott tárgyalások idejére 3 napra kölcsönösen felfüggesztették a két főváros elleni csapásokat. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a baptista szeretett szolgálat a természeti katasztrófa túlélőinek. A helyi partnerszervezetekkel együttműködve higiéniai csomagokat juttattak el az átmeneti táborokban élőknek, hamarosan pedig víztisztító eszközöket, gyógyszereket és takarókat is visznek a térségbe. A segélyszállítást földcsuszamlások és a nehéz közlekedési viszonyok hátráltatják. Az augusztus végi katasztrófában a legfrissebb adatok szerint 1300 ember vesztette életét. Manipulációnak nevezte az oktatási és gyermekügyi miniszter a pedagógusokról szóló kijelentéseiből készült felvételt, amely miatt a KDNP aláírásgyűjtést indított a távozását és a pedagógus szakszervezetek állásfoglalását követelve. Lannert Judit szerint egy 2023-as interjúból kiragadott részleteket magyaráznak félre. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke közölte, nem hagyja szó nélkül, ha a tárcavezető sértő kijelentéseket tett, és hangsúlyozta, a pedagógusok nem politikai kampánykellékek. Teljesen átépítik a Hercegszántói közúti határátkelőt a magyar-szerb határon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a fejlesztés után a teherforgalom előtt is megnyitják az átkelőt, amely éjjel-nappal működhet majd, külön kamion és buszsávokkal, valamint kamionparkolóval. A beruházás egyik célja a Röszkei átkelő és az M5-ös autópálya tehermentesítése. A közbeszerzést a következő hetekben írják ki. Végül a várható időjárásról. Országszerte süt a nap, csak néhol lehet gyengén felhős az ég. Eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Napközben 24 és 28, késő este 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. A hét közepéig hasonló idő lesz, majd lehűlés várható. A pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Füst és kávé között henyélek, mivel a dolgom, végzetem csak annyi, hogy élek. Kosztolányi Dezső, íróköltő, műfordító gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. szeptember 6-án vasárnap is jó ebédhez szól a nóta. Itt a Magyar Zene Rádiójában adásunk második részében a most csütörtökön, szeptember 3-án megrendezett stúdiókoncertünk ismétlését is hallhatják majd, de azért erre még egy szűk órát várni kell. Most már is Gombos Maja, majd Szeredi Krisztina énekel, a Lemegyek a pince fenekén, és a Nem zörög a haraszt című csárdással indulunk. Tartsanak velünk!

És most, kedves hallgatóink, itt a Magyar Zene Rádiójában a Cserebogár Sárga Cserebogár című klasszikus magyar nótát Fonyó Barbara adja elő Tordai Zoltán zenekarával. Aztán a Volt egy lány, ki mindig csókról álmodott című Tóth János István szerzeményt Gáti Pál nyújtja át a Dankó családtagjainak. Aztán egy féltve őrzött gramofon felvételen nem más, mint Király Ernő énekel, cigányzenekari kísérettel halljuk a Cigány szerelemből a Messze a nagy erdő című dalt, Ilona dalát, de ezúttal nem női, hanem férfi hangon. És zárásként Csala Judit a Nem hiszed el, pedig hát a Szerelem című csárdást adja elő. Hallgassuk meg együtt!

tett szívemre kár, kár, kár. Volt nincs fene bánya, volt nincs vigyekánya, volt szeretőm mindig volt elég. Volt nincs fene bánya, volt nincs vigyekánya, volt szeretőm mindig volt elég. Öknek gyűjtöttem vízet, csalogattam, elcsavagtam,

0: nevettető, a nagy humorista Ihos József előadásában halljuk. A felvétel 2016-ban készült a Tália Színház mikroszínpadán. A Liszt díjas és Dankó Rádió cigányzenei díjjal is kitüntetett prímás Szalai Antal és zenekara kísér. Ezt követően a Magyar Tengerről Kolostyák Gyula énekel, végül Rigó Mónika felvételével zárjuk a csokrot egy vérpesdítő cigánycsárdással.
1: Közé van, hát a fiatal tudják, hogy el kell használni. Nem tudom az életemet, forrontotta én el. Gyógyítgatom a szívemet,

0: csak te nékem
1: édes a Balaton vizet.

Most pedig egy nagyobb lélegzetvételű dalcsokorral megyünk tovább. Egyben szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Egy szerelmes nóta kettős csendül fel már is, Van egy nap az életünkben címmel. Előadja Gránát Zsuzsa és Bokor János, kísér Déki Lakatos Sándor zenekara. Majd Jákó Vera előadásában a Kertesház Benne egy nyíló rózsa című andalgó hangzik el, míg a gólyacsárdással Karcagi Nagy Zoltán érkezik ezúttal képzeletbeli színpadunkra. Déki Lakatos Sándor és zenekara egy 1977-es rádiófelvételen a Rákóczi csárdán adja majd elő. A Kiskendőm négy sarka, a Hat nap óta szól a nóta, és a Rózsakertben, hogyha járok című csárdást Pándi Piroska, végül Szentendrei Klára nyújtja át a Dankó családtagjainak. Fogadják sok szeretettel!

A folytatásban a Vasmegyei csárdást halljuk, már a cím is egy vidám, muzsikás vidéki világot idéz. Vasmegye hazánk nyugati részén, az osztrák és a szlovén határ közelében fekszik, területe több mint 3300 négyzetkilométer, és összesen 216 település található itt. A megye székhelye Szombathely, amely egyben Vasmegye egyetlen megyei jogú városa is. Hazánk ezen szeglete gazdag természeti és kulturális értékekben, erdők, kirándulóhelyek, történelmi emlékek, várak és kastélyok, valamint olyan híres fürdőhelyek találhatók itt, mint Bükk és Sárvár. De most ne a földrajzé, hanem a muzsikáé legyen a főszerep, következzen itt a Dankó Rádióban a Vasmegyei csárdás. Csanádi Györgyöt halljuk, majd Tiboldi Máriát és Farkas Bálintot, amint a Piros, Piros, Piros című dalt nyújtják át a Dankó Rádió hallgatóinak.

gran bagno, gli scella sa copario. Az én rózsám, kedves rózsám, János ház a legszebb lánya. Nincsen néki, nem lesz néki, se tanyám.

Berkes János és Jávor Pál nóta felvételei következnek itt a Dankó Rádióban. Ha szeretnélek újra rózsák között látni, a Toponári Mári és az én nevem Balog című magyar nótát halljuk, majd a Csicsak rózsám hallott című Csárdást Lukács Anita és Vadász Zsolt nyújtja át a Dankó családtagjainak.

esőbe, hóba, télen, nyáron, legszebb jánya már itt a ponáron. Hajnalban már a rétet járja, ott búz a virág őkün a határba. Közel se jön hozzá, mond.

Nincs én ékem, fogadom, se kocsim, se lovam, hát azért járok gyalog, mert az én nevem Balog. Nincs én ékem, fogadom, se kocsim, se lovam, hát azért járok gyalog, mert az én nevem Balog. Hogyha nékem meg lenne a fogadom, fogadom, vele ültetném az éjtet, fogadom. Nincs én nékem fogadom, se kocsi, se lovam, hát azért járok gyalog, mert az én nevem Balog.

Kedves hallgatóink, most Miskolci Balogh Zoltán és zenekara játszik Nyisztor Mihály erdélyi prímás vezetésével. Aztán tartunk egy kis szünetet, de persze visszatérünk 13 óra után 4 perccel. Ráadásul a most csütörtökön megrendezett Jó ebédhez szólanót a stúdió koncertünk ismétlésével. Ne hagyják ki, találkozzunk pár perc múlva itt a Magyar Zene Rádiójában.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
1: Az ukrán fővárosban tárgyalnak a békéről Donald Trump külön megbízottjai. Segélycsomagokat osztott ki a baptista szeretetszolgálat Nepálban. Marad a kellemes késő nyári idő. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Kijevben tárgyal ma Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottja. Steve Witkoff és Jared Kushner előzőleg Moszkvában több mint 3 órán át egyeztetett Vladimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna az éjszaka. Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukrán támadásokban 3 meghaltak, és lakóépületekben, üzemekben keletkeztek károk. Ukrán közlés szerint egy 3-tagú család halt meg orosz légicsapásban a Harkivi régióban, a román határnál pedig lezártak egy átkelőt. Izraeli légitámadásokban 4 meghaltak, 20 megsebesültek Dél-Libanonban. Nabatije városában egy történelmi épületet ért találat, de állami hivatalok is megrongálódtak. Izrael korábban azt közölte, hogy a Hezbollah drónnal támadta az izraeli katonákat, de senki nem sebesült meg. A zsidó állam szerint az iszlamista szervezet ezzel súlyosan megsértette az Izrael és Libanon közötti tűzszüneti megállapodásokat. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a baptista szeretetszolgálat a természeti katasztrófa túlélőinek. A helyi partnerszervezetekkel együttműködve higiéniai csomagokat juttattak el az átmeneti táborokban élőknek, hamarosan pedig víztisztító eszközöket, gyógyszereket és takarókat is visznek a térségbe. A segélyszállítást földcsuszamlások és a nehéz közlekedési viszonyok hátráltatják. Az augusztus végi katasztrófában a legfrissebb adatok szerint 1300 ember vesztette életét. Lecserélték az összes EKG készüléket a Debreceni Egyetem klinikai központjában. Így az országban elsőként mindkét debreceni sürgősségi klinikai részlegen teljesen digitális rendszer működik, írja a HVG az egyetem tájékoztatása alapján. Az EKG felvételek bármikor előhívhatók a beteg nyilvántartóból, ami gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az orvosi konzultációt és a sürgősségi betegellátást. Ingyenes szabadtéri koncertet ad a Budapesti Fesztivál zenekar a Budapesti Hősök terén. A szombati hangversenyen először lép fel a zenekar gyerekkórusa. Az esti hangversenyen felcsendül Schubert 8. szimfóniája, majd Árvo Pärt Nyári keringő című művét adja elő a gyermekkórus eredeti észt nyelven. A program Prokofjev Hamupipőke szvittjével zárul, vezényel Fischer Iván. Elhunyt Vajda István Balázs Béla díjas szinkron és hangjáték rendező, a magyar szinkron aranykorának meghatározó alakja. Pályafutása során több mint 1000 film, sorozat és animáció magyar változatát rendezte, és több mint 140 hangjátékot készített a Magyar Rádióban. Nevéhez fűződik egyebek mellett a 7. pecsét, a Mephisto és a Napfény íze magyar szinkronja, valamint közreműködött a János Vitéz és a Fehér Lófia elkészítésében is. Vajda István 83 éves volt. Országszerte süt a nap, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet, helyenként erős lökések kísérhetik. Napközben 24 és 28, késő este 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. 13 óra múlt 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Kedves hallgatóink, most itt a Jó ebédhez szólanót a című műsorunk második részében a most csütörtökön 2026. szeptember 3-án megrendezett stúdiókoncertünk ismétlését hallják. Vendégeink voltak Szász Kati és Koltai László, valamint Salasovics Norbert prímás és kiváló cigányzenekara. A hangmérnök Korsás Gábor nevében is jó szórakozást kívánok!

0: Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Már is kezdetét vette a szeptemberi stúdió koncertünk. Az imént Salasovics Norbert és kiváló cigány zenekara muzsikált. A Rózsabokorban jöttem a világra című csárdást hallottuk. Ma is a kiváló hangzásért Gorzsás Gábor hangmérnök kollégám felel, és természetesen énekes vendégeink, barátaink is elfogadták a meghívást. A jobbomon Szász Kati foglal hely, a bal oldalamon pedig Koltai László. Szervusztok, örülök, hogy itt vagytok, és elfogadtátok a meghívásunkat.
1: Köszönjük szépen, szeretettel üdvözlünk mindenkit, a Nagy Dangó családot. Örülök, hogy itt lehetek.
2: Köszönöm szépen, én is szintén örülök, hogy itt lehetek.
0: Adódik rögtön az első kérdés, azon túl, hogy szerintem fergetegesen jó hangulatú műsornak nézünk elébe, hogy hogyan telt a nyár? Ugye mindig úgy vagyunk vele, ahogy szilveszter után jön a január, kicsit úgy belepihenünk a napokba, és alig várjuk, hogy elérkezzen a jó idő, beköszöntsön a tavasz, aztán a nyár, és pikpak eltelik ez nálatok, és így volt ebben az évben, vagy akár mindig így van?
2: Nálunk is így volt, jelentem. Van egy 12 éves lányom, és nagyon várta, hogy vége legyen az iskolának, viszont olyan gyorsan eltelt a nyár, hogy most hirtelen meg elindult az iskola, úgyhogy szinte kettőt pislogtunk, és újra szeptember lett.
0: Nehézkesen vette fel a hátára az iskolatáskát?
2: Nehézkesen, a tantárgyak miatt nyilván, az iskola miatt, viszont a barátok miatt nem, tehát azt nagyon várta, hogy újra találkozzon.
0: Így van, suliban. Laci, nálatok a nyár hogyan telt? Majd érdekelne a nagy kánikulában, hogy hogyan tudtátok védeni a növényeket, és ugye ahol éltek, ha erről egy kicsit majd bővebben mesélnél, de azért több pihenésre akadt idő?
1: Hát akadt idő, megmondom őszintén, hogy most... Elsőnek úgy hosszú idő után kivettünk egy jó nagy pihenést, mert elmentünk, eddig még a legkeletibb rész, az még Románia volt, ameddig eljutottunk, de most ugortunk egy nagyot, és elugrottunk Kínába, úgyhogy ugrottunk a feleségemmel. Hát egy 16 napos körutazást csináltunk, ez júliusban a legmelegebb, hát Kínában elmondanám, hogy ott sokkal melegebb volt, mint itt Magyarországon, és még hozzájött egy 100%-os pára, úgyhogy nem volt semmi hozzászokni, de azért csak túl tettük magunkat rajta. És ugye, hát itthon pedig állattartással foglalkozunk, elsősorban csirkéket tenyésztünk, aki esetleg lehet, hogy vannak többen is, aki tudják, broiler csirkéket, és hát az állatoknak sem kedvenc ez a 40 fokos meleg. Meg van erre a technológia persze, hogy lehet ezeket hűteni, vannak hűtőpanelek, minden, tehát ebben most nem megyünk bele, de minden esetre, hogy ők is szenvedtek, nem csak én, nem csak mi.
0: Tehát ez nem öröm. Reméljük, hogy azért nem lesznek ennyire kínzó, forró nyári napjaink a jövőben, bár ahogyan olvassuk a híreket, lehet, hogy ez vár ránk a jövőben. Na de nem meteorológiai szolgáltatók vagyunk, hanem magyar nótát szeretünk játszani, és énekelni persze. Koltai László énekel elsőként, ha egy őszi estén újra felkerestél, egy igazán aktuális nótával indulunk. Miért pont erre esett a választás?
1: Azért, mert nagyon várom már az őszi, egy picit hűvösebb legyen, és ez az egyik nagyon szép kedvenc nótám. Na hát őszi akkor... nóta, most már a szeptember 3-án vagyunk, úgyhogy
0: abszolút aktuális. Így van, köszönjük, hogy elhoztad. Kérlek, hogy fáradj oda az énekes mikrofonhoz. Kalmár Tibor szerzeményével indulunk tehát, aztán a Kimentem én a szőlőbe című dalt követően ellátogathatunk képzeletben Kalocsára, majd a Piros Alma csüng az ágon című csárdással zárjuk a csokrot. Koltai László énekel Salasovics Norbertel és zenekarával.

Piros alma csüng az ágon, mi pedig itt a Magyar Zene Rádiójában Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban szolgáltatjuk az élő cigányzenét magyar nótával. A folytatásban Szász Kati énekel, a Balaton mellé látogatunk el, a Balaton nyárfás partját mossák a hullámok, Csizmadia Imre és Tüttő János közös szerzeménye szól, aztán szintén a magyar tengerről hallunk egy történetet, majd a Kalapomra páros tubarózsát tettem című gyönyörű magyar nótát követően a Szólj-szólj csalogány című dal zárja a sort. Szász Katit Salasovics Norbert zenekara kíséri.

Száz Katit hallottuk énekelni itt a Dankó Rádióban a szeptemberi stúdió koncertünkön. Kísért Salasovics Norbert prímás és kiváló cigányzenekara. Örömmel olvasom a kommenteket a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán, hogy azért most már kezd rendbe jönni a hang, a kollégák rajta vannak, de még egyszer mondom, hogy úgy is lehet a mai műsort nézni, hogy közben a rádióadást hallgatják, és akkor olyan, mintha a videóból is szólna a hang. Köszönjük szépen Katinak és Lászlónak a két csokrot, természetesen még énekelni fog a két vendégművészünk, de most egy kis asztali muzsika szól. Salasovics Norbert és cigányzenekara játszik, Dankó Pista szerzeménye szól elsőként, a Némuljon el a hegedű, aztán a Badacsonyi Kéknyelűt és a Van nekem szeretőm egy nehány című csárdást is, akár együtt énekelhetjük a zenekarral. Tartsanak velünk!

0: Salasovics Norbert Prímás és zenekara muzsikált, most a Prímás úré lesz a főszerep. Kérlek, Kati, hogy egy pár perc erejéig cseréljetek helyet, mert hogy most nem a vonókat kell megszólaltatni a Prímás úrnak, hanem kicsit beszélni is kell, bár az a tapasztalatom, hogy nagyon a zenészek nem szeretnek nyilatkozni. Kicsit közelebb gyere a mikrofonhoz, légy szíves. Mert hogy miért nem szerettek beszélni? Szervusz először is, üdvözöllek.
1: Üdvözlök mindenkit, minden hallgatót is, Facebook nézőt. Hát nem az erősségem, inkább muzsikálok helyettem.
0: Inkább a hangszereden beszélsz. Jó, de azt tedd meg nekem, légy szíves, hogy bemutatod a zenekarodat.
1: Igen, klarnétnál Lukács Csaba, cimbalomnál Bangó István, nagybőgönnél Szűz Gyuri, és brácsánál Bóni Gyula.
0: Szeretettel köszöntjük a zenekart is. Veled is találkozhatnak a műfaj kedvelői, mert hogy a világhírű 100 tagú cigányzenekar egyik vezető prímása vagy, hogy mondjuk ezt mostanában, prímása vagy. Merre jártok mostanában, illetve mik azok a darabok, mert ugye klasszikus zenét is játszotok, nem csak magyar nótát, cigányzenét vagy népdalt. Mi a te kedvenc olyan darabod, amit szívesen játszol az együttessel? Van egyáltalán kedvenc?
1: Van sok, például most is játszottuk meg, most volt a Margit Szigeti nagyszínpadon egy nagy koncertünk, és ott játszottuk ezt a Kodály Zoltán Galántai Táncokat.
0: Megszerettétek.
1: Hát ez egy nagyon jó darab.
0: Az egy nagyon grandiózus, hát csodálatosan szólhatott a ti előadásodokban. Na hát én további sok sikert köszönöm kívánok, szépen. Úgy az együttesnek, mint neked, köszönöm, mint Prímás és a zenekarodnak. Kérlek, hogy akkor fáradj vissza a mikrofonhoz. És visszatérünk persze az ének szóhoz. Nagyon örülünk, hogy Kecskemétről, Bajmokról, Szlovákiából, Felvidékről is írtak nekünk. Nagyon sokan hallgatnak minket most is. Reméljük, hogy ez így lesz a jövőben is. Jó egészséget kívánunk minden hallgatónknak. Na de, Koltai Lászlóhoz fordulok. Azon túl, hogy ugye már említetted, hogy Kínában kirándultatok egyet. Még egyszer feltenném a kérdést, milyen csirkéitek vagy tyúkjaitok van? A boiler?
2: Broiler. Kérlek szépen, a komoly szakmai kifejezés.
0: Na, de ez mit
2: ez
0: jelent?
2: Az a tipikus csirke, ami bemegy a Tesco-ba és a többi áruházába, akkor azt meg tudod venni.
0: Ez az?
2: Igen. Aha. Igen. De, van,
0: de miben különbözik az igazi csirkétől?
2: Az igazi csirke az, hogy ez ipari csirke.
0: Ez
2: amennyi ember van a világon, azt nem lehet kapirgáros csirkével ellátni élelmiszerrel, tehát muszáj valami ipari megoldásba gondolkodni, és ez az egyik ilyen, tehát mi egy picike kis farm vagyunk, tehát nem kell úgy elképzelni, egy óriási, de hogy a farmoknak a nagyságát nézve, ez egy picikének tekintett kis családi gazdaság, úgymond.
0: Na, és akkor adódik a kérdés itt a nagy kánikulában, ugye hát ahogy mi sem, az állatok sem bírták ezt a nagy hőséget. Ti hogyan tudtatok erre valamit kitalálni, hogy jól érezzék magukat az állatok, illetve hát gondolom rengeteg növény is van nálatok, és a jövőben hogyan fogtok erre odafigyelni?
2: Hát az állatok azok nagyon nehezen bírják, ugye mint az ember is, meg bármilyen élőlény. Erre vannak technológiák, és a legolcsóbb, legeffektívebb technológia az a hűtőpaneles megoldás, ami lényegében egy ilyen papír, cellulóz paplanon át engednek, átsúrgatnak vizet, és azon keresztül szívjuk a levegőt. Ez rögtön egy ilyen 10-12 fokot lehűt a hőmérsékletből, tehát az már rögtön egy felüdülés a csirkéknek, és akkor lényegében ezzel úgy tűzoltásként ezt meg tudjuk oldani, hogy egy kicsit komfortosabban érezzék magad is tálóba.
0: Na, hát akkor legyen ez így, és jó egészséget kívánok a csirkéknek is, ameddig ugye a szavatosságok és az életük kitart. Na, de több komolyságot, kedves Beatrix, jó ebédhez szól a Nota című műsorunkat hallják, melyben most a Hinni kell a boldogságban című hallgató csendő fel, Leszler József és az Éhorváth Gyula közös szerzeménye, majd a Nem mondja senkinek, hogy nem szeret, a Bogyó-bogyó szőlőbogyó és a Kilátott már télen fecskét című csárdás is elhangzik. Tartsanak velünk a folytatásban is, hallgassuk Koltai Lászlót!

Várja Lászlót felesége Margitka, mi pedig Katit, hogy énekeljen még egy gyönyörű csokrot, hiszen élőben szól Jó ebédhez a nóta, a stúdió koncertünkön már is felcsendül, a Milyen kár, hogy későn jöttél, a Nem búsolok többé, mert búsulni kár, a Jár a korsó jár, és a 20-nak 10 a felen című klasszikus magyar nóta, Száz Kati énekel.

0: Kedves hallgatóink, ennyi fért vasárnapi jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melynek második részében a most csütörtökön, szeptember 3-án megrendezett stúdiókoncertünk ismétlését hallották. Vendégeink voltak Szász Kati, Koltai László és Salasovics Norbert cigányzenekara. A hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A folytatásban már a hírek után Gál Zoltán köszönti Önöket. Jön a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunk 3 teljes órában, majd 5 órától Tudod-e még az én nótám? Popovics Lászlóval. Én búcsúzom már Önöktől, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. További kellemes, szép hétvégét kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
1: Műsorajánló. Szívküldi Szívnek Szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje Ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi Szívnek Szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Moszkva után Kijevben egyeztet az amerikai tárgyaló delegáció az ukrajnai háború lezárásáról. Megdőlt az országos melegrekord tegnap, holnap is nyárias meleg idő várható. Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea nevében is, Polyák Adrien vagyok. Megérkezett Kijevbe az amerikai tárgyaló delegáció, hogy Volodymyr Zelenszkijjel egyeztessen az ukrajnai háború lezárásáról. Az ukrán elnök előzetesen úgy nyilatkozott, hogy békére és biztonsági garanciákra van szükség. Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner előzőleg Moszkvában több mint 3 órán át egyeztetett Vladimir Putyin orosz elnökkel. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Putyin két napja úgy nyilatkozott, hogy nagyra értékeli az amerikai közvetítést, kölcsönös a bizalom. Drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna az éjszaka. Az orosz légvédelem csaknem 260 drónt lőtt le. A támadásokban 3-an meghaltak, és lakóépületekben, üzemekben keletkeztek károk. Moszkvát és Kijevet nem érte támadás, miután a tárgyalások idejére 3 napra kölcsönösen felfüggesztették a fővárosok elleni csapásokat. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit, a Debreceni Egyetem tanévnyitó nyilvános szenátusi ülésén azt mondta, szakítanak az előző kormány megosztó politikájával, amelynek következtében széttagoltá vált a pedagógus képzés. A tárcavezető hozzátette, jelenleg az NKN folyó képzés megszüntetésének jogszerű és méltányos lebonyolításán dolgoznak, másút pedig egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés kialakítását segítik. Az élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületeket választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány év alatt megkétszereződik. Tavalyhoz képest 8%-kal több, 4400 új hallgató kezdte meg tanulmányait a Semmelweis Egyetemen. Az első évesek több mint harmada angol és német nyelvű képzési programban vesz részt. Egy második világháborús katonasírban talált karikagyűrű alapján keresi a hozzátartozókat a Honvédelmi Minisztérium. A sírt Ipol tölgyesnél tárták fel. A katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de abban bíznak, hogy a gyűrűjébe vésett női név és dátum eredményre vezet. 6 évvel ezelőtt egy gyűrű felirata révén már kiderítették egy elhunyt katona személy azonosságát, az egykori tizedes lánya jelentkezett, édesapját katonai tiszteletadás mellett a családi sírban helyezték el. Megdőlt az országos melegrekord tegnap. Közvetlenül a hidegfront előtt az Alföld délkeleti részein még 35 fok feletti adatokat mértek, a Békés vármegyei Dombegyházon 36 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord valamivel 35 fok felett volt, amelyet tavaly mértek Körösladányban és Körösszakállon. Napos idő várható, kevés felhővel, eső nélkül. A szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Éjszaka 8-13, napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb. Jövő héten tovább melegszik az idő, szerdán helyenként akár 36 fok is lehet. 14 óra 4 perc.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat vasárnap délután itt a kívánságműsorban. Remélem sok kedvükre való zenét találnak a mai kínálatban is. A szerkesztő Nemesniki, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Ma a Zakariásokat köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik szeptember 6-án születtek. Telefonszámunk 061 759 60 71. Bóna Gáborné Ceglédről édesapjának küldi kedvenc nótáját, Dózs Pétert Lakatos Miklós zenekara kíséri, akinek a lelke beteg. Okay.

László küldi Anikónak a következő örökzöldet nagyon sok szeretettel, 40. házassági évfordulójuk alkalmából. Széchy Pál énekel, Kósza szél.

Vasváriné Emma pápán szeretné meghallgatni kedvenc nótáját. Mikó István ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri, egy szilveszteri gála estet idézünk fel, favilla fakanál fatányér.

Csoma Gáborné Békés Csabáról, Fényes Györgytől szeretne hallani egy nótát, kísérifja Berki Béla zenekara, Hely cigánylány, cigánylány.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Zárai Márta felvételeiből válogatunk, aki épp 100 évvel ezelőtt született. A következő sláger címe Szeretlek én.

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Bata Gáborné sógorának küldi szeretettel a következő nótát Tapolcára, Teremi Trixit Jónás Géza zenekara kíséri, Nem vagy legény, Berci.

Drága édesanyámnak, Mádai Eszter Jankának Gyulára szeretettel küldöm kedvenc slágerét. Szívből kívánok nagyon jó egészséget, hosszú boldog életet. Üzeni lánya Anikó Alíz. A Kék Csillag együttes játszik. Kék Csillag.

Nagymamáját, Kőszeg Istvánnét Győrben szeretné meglepni a következő nótával. Nóri, Gencsi Sári énekel. Az a szép, az a szép.

következő dalt Margit mama szeretné meghallgatni, Pere Jánost Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri, a dal címe Fohász.

0: maradhassunk mindig tisztességben.
1: Balmazújvárosból városból Szűcs Lajosnak felesége kérte kedvenc nótáját, Buta Árpád Attilát Balázs Tamás zenekara kíséri, nagy a feje, búsuljon a ló.

édesanyánk Lilikné Kövics Valéria Mendén ma ünnepli 82. születésnapját. Ez alkalomból szeretettel köszöntik lányai, unokái, vejei, kedvenc zenéjével. Kis Tibort és a Csíkzenekart halljuk. Most múlik pontosan.

0: csoda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Belocki Árpádné édesapjának kérte kedvenc nótáját Gyuláról, Kulcsár István ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, halkan pengesd ezt a csárdást.

0: találom.
1: Sok kedvencem közül ezt a dalt választottam, és mindenkinek küldöm szeretettel, írta Freiberger Béla. Kovács Apollóniát Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, miért nem jöttél idejében?

Bordán Sándorné szeretné hallani kedvenc nótáját. Kisújszálláson Márkus Ilonát Berki László zenekara kíséri, leszakítják a rózsát a szagáért.

Horváth Csabáné Dunakeszin szeretné meghallgatni a következő gyönyörű nótát. Gáspár Annit Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri, Kék ne felejts, el ne felejts.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szabó Sándor vagyok, Soltat kettő. A kedves feleségemet szeretném köszönteni 79. születésnapi alkalmából. Nagyon jó egészséget kívánok neki, és azt a számot szeretném kérni, hogy köszönet a boldog éveké. Köszönöm szépen, viszontlátásra!
2: Mindig szívesen játsszuk a dalt, most különösen, hiszen Zárai Márta születésének 100. évfordulójáról emlékezünk meg a hétvégén. Szeretett férjével, Vámosi Jánossal énekel, köszönet a boldog évekért!

Néhány dal cím műsorunk következő órájából. Szép város Kolozsvár. Táncba hív a nóta engem, és a jó lenne 120 évig élni. A hírekig a Magyar Állami Hangverseny zenekar játszik.

0: Műsorajánló.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Moszkva után Kijevben egyeztet az amerikai delegáció az ukrajnai béke lezárásáról. Marad a nyárias idő, szerdán egy hideg fronthoz lehűlést és esőt. Jó napot kívánok! A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Poyák Adrien. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit a Debreceni Egyetem tanévnyitóján arról is beszélt, hogy a képzés megújítása a hazai oktatás jövője szempontjából a legfontosabb, ezért szeretnének egységes, átlátható és magas színvonalú tanárképzést kialakítani. Hangsúlyozta, egyszerűsítik a felvételi folyamatot, felszámolják az állami és az alapítványi fenntartású egyetemek közötti egyenlőtlenségeket, és a következő tanévtől egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítanak ki. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány az állami fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte az egészségügyi tárca államtitkára. Porpáci Krisztina a közösségi oldalán azt írta, egyeztettek a szakterületet érintő kezdeményezés elindítóival. A tervek szerint megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét, és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet. A föld, valamint a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrárminiszter. Bóna Szabolcs egy podcastben beszélt arról, hogy jelentős probléma, hogy a használat és a tulajdon elválik egymástól, így a támogatásokon és a földbérleti díjakon keresztül jövedelem áramlik ki az ágazatból. A tárcavezető hozzátette, a fiatalok termőföld jutásához, a talajjavításhoz vagy az öntözési rendszerek kialakításához szükség van ezekre a forrásokra. A klímavédelmi kihívásokra a zöldítés és a passzív hűtésű épület felújítás lehet a válasz, írta közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt években Budapest 0,5-2,6 fokkal volt melegebb a környező területhez képest. Ennek megoldása nem a klímaberendezések használatában keresendő, közterületen fával, zöld felülettel, akár mesterséges árnyékolással kell csökkenteni a hőterhelést, a lakásokat pedig szigetelni kell, és ahol lehet, zöldtetőket kell alkalmazni. Kijevben tanácskozik az amerikai tárgyaló delegáció Volodymyr Zelenszkijjel az ukrajnai háború lezárásáról. Az ukrán elnök előzetesen úgy nyilatkozott, hogy békére és biztonsági garanciákra van szükség. Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottja előzőleg Moszkvában több mint 3 órán át egyeztetett Vladimir Putyin orosz elnökkel. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Egy második világháborús katonasírban talált karikagyűrű alapján keresi a hozzátartozókat a Honvédelmi Minisztérium. A sírt Ipoly tölgyesnél tárták fel. A katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de abban bíznak, hogy a gyűrűje belsejébe vésett női név és dátum eredményre vezethet. 6 évvel ezelőtt egy gyűrű felirata révén már kiderítették egy elhunyt katona személy azonosságát. Napos idő várható, kevés felhővel, eső nélkül. A szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Éjszaka 8-13, napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet. Nyugaton lesz melegebb. 15 óra múlt 4 perccel.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort, nem is akármivel. Diósiné Erzsike kérte a dalt Berettyóújfaluból, Marica és Zsupán kettősét halljuk, Kincses Veronika és Rozsos István énekel, Szép város Kolozsvár.

Ez nem vicc, ez mámor, az izé, az ábor most itt van, és áldozatra vár. És hidd el, szavamra meg vagyok zavarva, a szív

Mimonné Rózsi Győrből, férjének házassági évfordulójuk alkalmából küldi a dalt, és azt üzeni: kívánom, hogy az elmúlt évekhez hasonló szeretetben, megértésben és hűségben teljen hátralévő életünk is. Szeretettel köszöntjük Önöket! Bojtor Imrét Balog Albert zenekara kíséri, Nem voltam én soha szegény.

Hartmanné Katalin Pesterzsébetről Farkas Rozikától kért nótát vagy nótákat ifja Berki Béla zenekara kíséri, elhangzik a Csitbabám és a Sárgul Mára kukoricaszár.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Kőványára nagyné Elzsikének szeptember 6-án tölti a 92. születésnapját. Előtt egészséget, és kérjük a jó Istent, hogy még maradjon sokáig velünk. Szeretettel gondolunk rá, sok puszi, Hugod Jutka és Évi. Kérjük a rózsalevelet. Köszönöm.
2: Nagyon sok szeretettel kívánunk minden jót az ünnepeltnek. Nyári Zoltánt Szalai Antal zenekara kíséri.

Nagynényének 87. születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget kíván szeretettel Bányainé Zsuzsa Szombathelyről, Lerner Ferencet Suki András zenekara kíséri, Ne hallgass az emberekre!

0: Szaláncyné Kati Salgó Tarjánból kérte a következő nótát, Lovai László Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Kalapomnál piros szegfű.
1: Kalapomon piros szegfű, babám tőled kaptam.

Rózsa gyöngyösen szeretné meghallgatni egyik kedvenc dalát, Kalina Enikőt, ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, a szeretőm Bakavót.

0: legjobb a kapott, a legrosszabb bajsza volt, úgy csiklandott majd meghaltam, de jó volt.
1: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Zárai Márta előtt tisztelgünk, 100 évvel ezelőtt született. Most egy régi interjúból idézünk.
2: Bizonyos dalok vannak, amikor bizony mi is sírva fakadunk, amikor énekeljük, mert nem lehet függetleníteni magunkat a dalok szövegétől. És tulajdonképpen akkor lesz egy dalsláger, hogyha a zene hangulata fedi a szöveg mondani valóját, tartalmát. És mi igyekeztünk túlnyomó részt ilyen dalokat összeszedni, és magunkévá tudni. És ilyen többek között a Homokóra is, és a Homokóra volt tulajdonképpen az első, hát ez nem egy lemezszím a Homokóra, csak azon a lemezen, ami először jelent meg közös lemez velünk, 25 éves pályafutásunk után jelent meg az első közös lemez velünk, cím nélkül, csak Zárai Vámosi, és ez tulajdonképpen így maradt, hogy Homokóra, mert ez a így kérik a lemezt, hogy Homokóra, vagy Járom az utam. Ez a legközismertebb dal.
1: Halljuk Zárai Márta egyik legnagyobb slágerét, Homokóra.

0: Bernardiné Jutka Komáromban Rigó Jancsitól szeretné hallani a következő nótát, Hankó József zenekara kíséri, Zöld szalagos a kalapom.
1: Mert zöld szalagos

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket, és minden jót kívánok a Lankó Rádió minden kedves munkatársának. Szeptember 6-ára, nagyon szépen megkérném a névnapomra, levelek, sárguló levelek, nótát elküldeni részemre, mert ez az én legnagyobb ajándékom a Lankó Rádiói. Köszönöm szépen!
2: Örülünk, ha örömet szerezhetünk Önnek, szeretettel üdvözöljük. Bétót Magdát Mészáros Tivadar zenekara kíséri. Levelek, levelek.

Lackó Bálinné Hévízről, férjének kért valami vidám dalt Orsós Erzsikétől, kísér Orsós Sándor tambura zenekara, Mamó, Mamó.

0: Müllerné Zsuzsa édesapjának kérte a következő nótát Tatáról, Horváth Pista énekel, Fáért mentem fiammal az erdőbe.
1: Fáért mentem fiammal az erdőbe, a söndisznó szaladj be a cserjésbe. Nézed, anyám, hogy a bel már a kefe, milyen gyorsan szaladj be a cserjésbe. Nézed, anyám, hogy a bel már a kefe, milyen gyorsan szaladj be a sűrőbe. Lábom menni kefét, eddig nem láttam, a szemem düllett, annyira megcsodál.

Csak fiam nem kefe, jó vacsora lesz, ezt kérem belőle. De a sűrűsztot sütünk már a sütőben, de az illat a szál fel a levegőben.

0: la da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
1: Farkas négy öngyikének Egerben nagyon boldog születésnapot kíván. Huga, Incike, Nádas György énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara, jó lenne 120 évig élni.

Tátkainé Irmus kérte a következő nótát Szerencsről. Gergely Anna énekel, kísér Burakovács Andor zenekara, Ha az uram kacsingat a menyecskékre.

0: Gyökeres Jánosnak szeretettel küldi kedvenc nótáját, bátyja Mihály, Bohács Istvánt, Baranya István zenekara kíséri, Nyisd ki babám az ajtót.
1: Nyisd ki babám az ajtót, csendesen már

Soltvad Kertre anyukámnak névnapja alkalmából kívánok jó egészséget, mindenféle szépet, jót, férje és anyósa nevében is, lánya Schuller Timi. Solton Lajos szeretné hallani a dalt, Maros Gábor énekel, Vén csavargó szívemen.

Detre Imrének, testvére küldi a következő nótát Békésre, Dömsödi Farkas Bálintot Sárközi Béla zenekara kíséri, mindig mondtam veszedelmes a lány.

Dalcímek műsorunk következő órájából. Szép Júlia, Halvány őszi rózsa, Csillag vagy nékem. A hírekig hallgassuk a Monti csárdást Sárközi Sándor zenekarától.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ősszel minden megváltozik.
2: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
1: De van, ami marad.
3: Most már minden világos.
4: A baba teljesen egészséges.
3: Ez egy igazi csoda.
1: Pillanatok, amelyek összekötnek.
5: Éljük tovább az életünket.
6: Ez minden vágyom, Maria.
1: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
7: Éljen az új borkirálynő.
1: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
8: Nagyon köszönöm.
1: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: Fogászati munkacsoport segíti az alapellátás problémáinak megoldását. Holtan találták azt a fiatal férfit, aki júliusban az Ozora Fesztiválon tűnt el. Napos idő várható, szerdán széllel, esővel, hidegfronthoz lehűlést. Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea nevében is, Polyák Adrien vagyok. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit, a Debreceni Egyetem tanévnyitóján arról is beszélt, hogy a képzés megújítása a hazai oktatás jövője szempontjából a legfontosabb, ezért szeretnének egységes, átlátható és magas színvonalú tanárképzést kialakítani. Hangsúlyozta, egyszerűsítik a felvételi folyamatot, és egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítanak ki az egyetemeken. A debreceni polgármester szerint az oktatási miniszter kérésére nem vehetett részt a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepségén, ahol Lannert Judit beszédet tartott. A fideszes Papp László a közösségi oldalán úgy fogalmazott: a hagyomány szerint az egyetem és a város vezetése közösen köszönti az első éves hallgatókat. Szolnok polgármestere szintén arról számolt be, hogy megkérték, maradjon távol az eseménytől. Györfi Mihály ennek ellenére elment az ünnepségre, és bízik abban, hogy mindez csak egy félresiklott döntés volt. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány az állami fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte az egészségügyi tárca államtitkára. Porpáci Krisztina a közösségi oldalán azt írta, egyeztettek a szakterületet érintő kezdeményezés elindítóival. A tervek szerint megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét, és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet. Kijevben tanácskozik az amerikai tárgyaló delegáció Volodymyr Zelenszkijjel az ukrajnai háború lezárásáról. Az ukrán elnök előzetesen úgy nyilatkozott, hogy békére és biztonsági garanciákra van szükség. Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottja előzőleg Moszkvában több mint 3 órán át egyeztetett Vladimir Putyin orosz elnökkel. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Az orosz külügyminiszter szerint a nyugati országok vádja, miszerint Moszkva részese volt a lipcsei drónincidensnek, valójában egy igazi háború kezdetét jelenti. Szergej Lavrov a Rosszia egy televíziónak nyilatkozva kifogásolta azt is, hogy a német kancellár azt mondta, ismét Európa első számú katonai hatalmává teszi Németországot. Holtan találták azt a fiatal férfit, aki júliusban az Ozora Fesztivál második napján tűnt el. A 21 éves fiatal holttestét a fesztivál területén kívül egy kukoricásban fedezték fel mezőgazdasági munkák közben. A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a körülményeket, bűncselekmény gyanúja nem merült fel. Sűrű füst borította el Dalmáciát a Bosznia-Hercegovina déli részén pusztító erdőtűz miatt. A füstöt az erős szél sodorta az Adriai tenger partvidéke felé. A levegőben a szállópor koncentrációja a szokásos többszöröse. Horvátország tűzoltó repülőgépekkel segít az erdőtűz megfékezésében. Napos idő várható kevés felhővel, eső nélkül. A szél időnként erős lesz. Éjszaka 8 és 13, holnap napközben 25 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Szív küldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Telefonszámunk 061-759-6071. Szalainé Irénke kérte a következő nótát lentiből, Nádasdy Lászlót Jónás Géza zenekara kíséri, Szólj, szólj, csalogány!
8: Szólj, szólj, csalogány, ám vár a babám, emleti a szemét másra, lelkem csak az ő.

0: hát, életemnek igaz Mária.
1: Tóalmáson feleségének, Jakab Lászlónénak születésnapja alkalmából nagyon sok boldogságot, erőt, egészséget kíván férje. Ember Márk énekel, Szép Júlia.

Pénzes Tibornak testvére kérte a következő nótát Komlóról, Marcis Demetert, Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, az asszony, ha veszekszik.

0: szexik, egyedül a mérges asszony öregszik.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Férjemmel való megismerkedésünk 55. évfordulója alkalmából szeretném meghallgatni a Fekete Hajó Kis Gimnazista Voltál című dalt. Nagyon köszönöm, Únyi Mártonné vagyok, Bácsalmásról. Gratulálok a stáb műsorához, és minden jót kívánok. Köszönöm szépen!
3: Köszönöm a kedves üzenetét, hallgassa szeretettel a dalt. Tolnai Andrást Tarnai Kislászló kíséri zongorán, Fekete Hajú Kisgimnazista voltál.

0: meg se kára, szent legígére. Erre szembe csak egy minutára, nem lesz abból senkinek se kára, szent legígére.
1: Illényi Tiborné Klárinak barátnője küldi kedves közös dalukat Balatonfüredről, Várnai Adrient és Sánta Zsoltot halljuk, kísér Tordai Zoltán zenekara a vásárhelyi híres promenádon.

Kedves hallgatóink, ebben az órában is játszunk egyet Zárai Márta felejthetetlen slágereiből. A következő címe Halvány őszi rózsa.

0: Bodnár Sándornak Szentendrére régi katonatársa Takács Pál küldi a következő nótát, Kapi Gábor énekel, kísér Nyári László zenekara, Mikor engem besoroztak.
1: Mikor engem

Farkasné alapon szeretné meghallgatni a következő nótát, és küldi a Dankó család tagjainak szeretettel. Palló Imrét Magyar Imre zenekara kíséri, lehullott a rezgő nyárfa ezüstszínű levele.

Önök a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják ma is 5 óráig. Bodnárné Marian Győrben szeretné hallani a következő dalt. Jákó Veráti Fjapsánta Ferenc zenekara kíséri Rózsafámon Rózsabimbó.

Janek Sándorné Balatonfűzfőről, öccsének küldi sok szeretettel a következő dalt, Csala Juditot, Sárközi Béla zenekara kíséri, Féltelek Elek.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Bihar Tordán unoka öcsém Balog Miklós és Pongrácz Cintia 2 hete kötöttek házasságot. Sajnos személyesen nem tudtunk ott lenni, de nagyon sok szeretettel gratulálunk, és kívánunk egy hosszú életre szóló boldogságot, jó egészségben mind a kettőjüknek. Budapestről a táncos család. Nyári Károlytól kérem részükre a Love Story-t. Előre is nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra Irénke voltam.
2: Nagyon sok boldogságot kívánunk a fiatal párnak. Nyári Károly énekel, Love Story.

Sipos Károlyné kecskeméti hallgatónk Kis Károlytól kérte a következő nótát, kísér Déki Lakatos Sándor zenekara, Megérett a repce.

de boldog lenni, többet sosem menni a kocsmába. Zöld a mezőnek ki, bevágják a repcét a megére. Szőke lány vagy barna, melyik a jobb fajta feleségnek? Itt vezess

0: megkössem a fejét, még a nyáron.
1: Ezt írt a hallgatónk, a Könnyezem című dallal szeretnénk emlékezni Klepács Ferenc halálának második évfordulójára, el nem múló szeretettel felesége, lányai, unokái. Szécsi Pált a Stúdió 11 kíséri, Könnyezem.

0: Klasszikó Rádió. Immáron 13 éve. A Magyar Zene Rádiója.
1: Bajnokné Anikó édesanyjának küldi a következő nótát. Nagyon sok szeretettel Gödöllőre. Ürmös Ilonát Szalai Antal zenekara kíséri. Hegedülnek, szépen muzsikálnak.

Zajácné Marika Nyírmegyesről kérte a következő nótát, Kovács Kolost Boros Lajos zenekara kíséri, Lányok a legényt jól megbecsüljétek.

Önök a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Édesapjának, Pattantyús Ferencnek és feleségének szeretettel küldi a következő nótát. Vasasszonyfára Ildikó, Pál Attila énekel, friss a csárdás, jó a nóta.

Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk hangzott el szeptember első vasárnapján. Remélem a jövő héten is több délután töltenek velünk. 2-től 5-ig itt a kívánságműsorban. A szerkesztő ma is Nemes Niki volt, a zenei szerkesztő Szabó Tamás. Én Gáz Zoltán vagyok, további nagyon kellemes estét kívánok önöknek. A Magyar Rádió népi zenekara játszik. Viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: A győri Audi üzemet is érintheti a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítés. Az oktatási miniszter kérésére nem vehetett részt a Debreceni Egyetem tanévnyitóján a város polgármestere. Nyárias idő lesz holnap is, napközben 25-32 fok várható. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Poyák Adrien. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit a Debreceni Egyetem tanévnyitóján arról is beszélt, hogy a képzés megújítása a hazai oktatás jövője szempontjából a legfontosabb, ezért szeretnének egységes, átlátható és magas színvonalú tanárképzést kialakítani. Hangsúlyozta, egyszerűsítik a felvételi folyamatot, és egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítanak ki az egyetemeken. A debreceni polgármester szerint az oktatási miniszter kérésére nem vehetett részt a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepségén. A fideszes Papp László a közösségi oldalán úgy fogalmazott, a hagyomány szerint az egyetem és a város vezetése közösen köszönti az első éveseket. Szolnok polgármestere szintén arról számolt be, hogy megkérték, maradjon távol az eseménytől. Györfi Mihály ennek ellenére elment az ünnepségre. Már több mint 17 ezeren írták alá azt a KDNP-s petíciót, amelyben Lannert Judit lemondását követelik, tudta meg az M1 híradója. Rétvári Bence még csütörtökön tett közzé részletet az oktatási miniszter egy korábbi klubrádiós interjújából. Ebben például kisiskolák megszüntetéséről beszél. Lannert Judit szerint a közzétett interjú manipuláció, hiszen az 3 évvel ezelőtt készült. A győri Audi üzemet is érintheti a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítés. Erről a német lap a Die Welt ír. A Volkswagen csütörtökön jelentette be, hogy újabb 50 ezer munkahelyet szüntet meg, miután a járműválasztékát a felére csökkenti. A cégcsoport már korábban döntött 4 németországi gyár bezárásáról, egyebek mellett az erősödő kínai verseny és az amerikai vámok miatt. Hamarosan megkezdődhet a 37 ezer tonna illegális hulladék felszámolása Horvátországban, jelentette be a zágrábi környezetvédelmi tárca vezetője. A részben veszélyes anyagokat is tartalmazó hulladékot egy Gospić közelében fekvő, egykori mezőgazdasági kombinát területén találták meg még tavaly. A gyanú szerint az újrahasznosíthatóként feltüntetett szemét jelentős része Olaszországból érkezett. Tegnap több tízezren tüntettek Zágrábban az ügy miatt. Meghalt Vajda István Balázs Béla díjas szinkron és hangjátékrendező, a magyar szinkron aranykorának meghatározó alakja. Pályafutása során több mint 1000 film, sorozat és animáció magyar változatát rendezte, és több mint 140 hangjátékot készített a Magyar Rádióban. Nevéhez fűződik egyebek mellett a 7. pecsét, a Mephisto és a Napfény íze magyar szinkronja, valamint közreműködött a János Vitéz és a Fehér Lófia elkészítésében is. Vajda István 83 éves volt. Marad a napos, száraz idő, a szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Éjszaka 8-13, napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb. Jövő héten tovább melegszik az idő, szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik. 17 óra múlt 4 perccel.
0: Tudod-e még az én nótám? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

napot kívánok mindannyiuknak, üdvözlöm Önöket, kezdődik már is a Tudod-e még az Én Nótám című műsor a Dankó Rádióban. Egy-egy beszélgetés néha sokáig velünk marad. Egy különleges emlék, egy kedves mondat, vagy éppen egy régi történet miatt. Az elmúlt időszakban sok ilyen pillanat született a műsorban, ma pedig ezek közül válogattam össze néhányat, hogy ismét együtt idézhessük fel őket. És persze már készíthetik a telefont, hiszen várjuk új hallgatók új történeteit is. A 061-759-60-71-es üzenetrögzítőre hétköznap mondják fel a nevüket, a telefonszámokat és azt, hogy ebben a műsorban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban szeretnének szerepelni. Ugyanezt megtehetik az e-mail címünkön dankoradio@mtva.hu. Nos, akkor induljon itt tehát a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsor.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. József a vendégünk, Eger városa, Papok városa. No, ez a dal valamilyen régi összejövetelre emlékezteti?
1: Hát igen, igen, egy kedves barátom, akivel majdnem egyszerre húztuk fel a kanadai sportcipőt odakint, és hát ugye...
0: Ezt hogy érti egyébként, hogy kanadai sportcipőt sportolt? Sportolóként ment ki Kanadába, vagy hogy kell ezt érteni?
1: Hát igazából aktív sportoló voltam, amikor kivonultam, még ugye 40-45 évesen, még, akkor még megye másodosztályba játszottam, ugye sajnos a Zsolnai Egyesületünket...
0: Focizott?
1: Én futballoztam, értem. Igen. Uh-huh. És hát még ugye megye első osztályba játszottunk, mikor 41 éves voltam, voltak nálam pár évvel idősebb, nagyon jó sportoló barátok, tehát sajnos az akkori gyári vezetés úgy döntött, hogy megszüntetik az egyesületet, és felszámolták a labdarúgó csapatot, a kézilabda csapatot, a sakszakosztályt. Na, szóval én aztán kikerültem oda, és akkor mivel hogy a mozgás igényem megmaradt, így kerestem ugye a bátyám az már régebben került ki, tehát így kerültem én is Kanadába. Uh-huh. Aztán hát mondtam, hogy valami sportot vagy egyesületet kellene keresni, mert hát ugye amíg az ember keresi a helyét egy idegen világba, azért jó dolog, ha le tudja kötni a feszültséget magába, meg hát a mozgásigény az egy, azt hiszem, hogy anyatejjel szívta magamba. Na, a lényeg az, hogy ott ismerkedtünk meg ebben a kedves egri barátommal, ő 8 hónappal később érkezett oda az egyesületet. Ez a torontói Ferencváros öreci csapata, akkor még volt fiatal csapat, és hát ott sportoltam, ugye, ameddig a lehetőségek, meg a korom engedte, ugye, szóval azért most is sportolok még egyébként így barátokkal, meg ilyen 60 fölötti öreg fiú bajnokságban, de hát már az a helyzet, hogy így 70 fölött már ez is elég komoly távolságot jelent, ugye, 60 évesekkel szembe. Tehát.
0: Igen. Na hát akkor hallgassuk meg a dalt, jó, amiről mindez eszébe jutott. Jó. Nem tudom, hogy jutottunk Eger városából ide, de...
1: Hát így, hogy a barátom ő egri, és hát ott egy nagyon jó 50. születésnapját, ő jóval fiatalabb én nálam. Ott ünnepelték egy 80 fős társasággal, és nagyon sokan jöttek el.

azt írtad, hogy mást szeretsz már, aki szebb is, jobb is, mint én voltam. Valamikor én nékem

Ica, rica, kukorica, nem acita, csak a vica volt, aki a tejfölött megette, megette. Soba, soba, gendő, soba, van mi kislány a faluba, de szeretünk ti is, mi kelljette. Ica, rica, kukorica, nem acita,

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Zsigmonddal beszélgetünk. Megugrattak Hortobágyon a karámból egy csikót. No, ez a dal, ez mire emlékezteti Zsigmondot?
1: Szép napot kívánok önnek és jó egészséget, kedves László! Üdvözlök minden Dankó Rádió hallgatót és a szerkesztőség minden tagjának, munkatársának szép napot és jó egészséget kívánok!
0: No, hát én tudom, hogy ön csikósként dolgozott, ugye?
1: Igen, voltam régen csikós, apai pusztán 1984 nyarán, meg 2009-ben Mezőhegyesen az állami gazdaságban.
0: És a dal akkor ennek kapcsán jön most? Az emlékek?
1: Nem, volt nekem egy nagyon jó barátom itt Hajdúböszöményben, egy öreg paraszt és fuvaros bácsi volt, Nyíri Lajos bácsinak hívták, édesapám az Mészáros Hentes volt, és nagyon jó barátságban voltak, meg katonacimborák is voltak a Nyíri Lajos bácsival, és ő már a 70-es évek elején is már lovakat tenyésztett, szép Nónius, meg arra a fajta tejlovakat tenyésztett, és vitte ki Hajdúböszömény Bagota pusztára, hogy nyáron kilegáltak a lovak, kivitték áprilisba, Szent György napon a kihajtáskor, ott még pásztorok voltak itt a Bagota pusztán, Hortobágy melyike ez a szép rész, és volt ott egy nagyon híres csikószámadó, a Gyulai Lajos bácsi. És abban megismerkedtem, felültetett engemet a szürke lovának a hátára, és én azóta szeretek lovagolni, imádom a lovakat, és ő, annak a csikószámadónak, a híres Gyulai Lajos bácsinak volt a kedvenc nótája, megugrott a Hortobágyon a karámból egy csikó.
0: A Gyulai Lajos bácsi, ugye? Jól emlékszem, Gyulai Lajos igen. bácsi. Egyébként pont ezt akartam kérdezni, hogy ilyen átérezve, hogy ön imádja a lovakat, ugye Zsigmond?
1: Én imádom a lovakat. 4 éves voltam, amikor a híres csikószámadó Gyulai Lajos bácsi föltetett a ló hátára, és én azóta lovak nélkül élni és létezni nem is tudnék, tessék elhinni, kedves.
0: Mind a mai napig egyébként lovakkal van körbe
1: véve? Szoktam lovagolni. Igen, szoktam lovagolni. Most is hazajöttem Szerbiából, kint dolgoztam Szerbiába, egy barátom elhozott engem bácsalmási állomásig, és onnan jöttem vissza ide Hajdúböszörménybe. Ott is lovak voltam, és hajtottam lovaskocsit.
0: Milyen élőlények a lovak? Mitől lehet őket ennyire szeretni?
1: Szíve, lelke van, és amit ad neki az ember, szeretetet, jóságot, gondosságot, gondozást, százszor és ezerszer visszanyújtja az embernek, kedves Laci bácsi, tessék el, ez így van.
0: És gyakorlatilag egy ilyen érzelmi kapcsolat alakul ki lovas igen, és lova igen. között?
1: Igen, szimpátia alakul ki egy ló és egy ember között, és azt megérzi a ló, bármelyik ló, hogy ki hogy közeledik hozzá.
0: Önnek is volt egyébként ilyen élménye, hogy mondjuk
1: volt.
0: Egy...
1: Gyerekkoromban nekünk is voltak lovaink, mi kisgazdák voltunk, és parasztgazdaságot folytatunk a kedves édesapámmal, és mi is tenyésztettünk Nónius lovakat. Még 1982-ben adtunk is el Jugoszláviában nagyon szép debreceni pejszínű piros pej Nónius méncsikót, és megvették tenyészménynek, és 26 éves koráig élt Szerbiába szép Nónius csikó. Az apja volt a 560-1011 gyoma, és szép debreceni típusú pejtőzsmény volt az apja csikónak.
0: Tényleg imádja a lovakat. Zsigmond, hallgassuk meg a dalt, jó, amiről eszébe jutott.
1: Köszönöm
0: megugrattak, vagyis hát Gyulai Lajos bácsinak a kedvenc dalát fogjuk igen. meghallgatni. Megugrattak Hortobágyon a karámból egy csikót. Ez jön
1: tehát. Köszönöm, kedves László.
0: Zsigmond kérésére itt a Dankó Rádióban.

örökre itt hagytál. Megugrattak volt a vágyom a kazámból. Egy csikor. Hanyarítok még magamnak valahonnan. Egy csikor. Tehát szebb is

magamnak nem találom. Megugrattak Portobágyon a katán.

0: igaz lesz talán.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Jutka a vendégünk, aki a babáját igazán szereti. Ezt a dalt fogjuk mindjárt meghallgatni. No, mire emlékezteti ez a felvétel? A férje? Megint csak?
2: Hát bizony. Úgy tesszük el kérdelni, hogy Szent Imrei volt ő, és biciklivel járt át hozzám. Tehát hozzánk, már ugyan édesanyámmal laktam, és nem magam. És akkor szakadt az eső, vagy olyan szél fújt, hogy borzasztó szél, azt mondták neki a barátok, hogy én most nem mész, Radikám, azt mondja, dehogy is nem. Hát vár a drágám, az én kis drágám vár. És tessék elképzelni, átjött biciklivel Szent Imréről, a borzasztó szélbe. Majd azt mondja, annyit felült a biciklivel, és akkor egyszerűen a szél megfogta. Le kell leszállni, akkor megint neki szállt, és akkor megint úgy. Tehát ő nem adta fel, nem.
1: Ez nagyon, mikor volt nagyon. Egyébként, amikor átjött ebben a nagy szélben?
2: Hú, 70-es évben, drága, szerkesztő úr. Mert 72-ben esküdtünk, hát akkor olyan 69, hát így valahogy, igen. Kolosán volt
1: az egy nagyon komoly hőstett volt az ön szemében, nem? Hogy átjött udvarolni, akkor ezek szerint a nagy szélben?
2: Igen, így van, persze, így van.
1: Hány kilométer biciklizett akkor?
2: Hát nem tudom, hány kilométer. Én is biciklivel jártam dolgozni minden télbe. Hát nem tudom, hány kilométerre volt szörlőse? Hát szerintem 8 kilométerre van, 8. Hát nem, de igen, de abban borzasztó szélben. Még szakadta,
1: Akkor sokáig udvaroltam, hogy 69-ben járunk most, amit mesél annak kapcsán, és mondta, hogy 72-ben esküdtek meg. Akkor azért évekig udvarolt, nem?
2: Nem, drága, nem. Tehát meg kell képzelni, hogy azt akarom mondani, hogy én nem voltam gyáva megkérdeni tőle, hogy kínáltunk a kapuba, hogy a gyönyörű gesztenyefon még mindig megvan édesanyámnak, még édesanyám is megvan, 93 éves lett a drága, és azt akarom mondani, hogy kínáltunk és beszélgettünk, és megkérdeztem tőle, hogy Marikám, drága, mikor veszük te a gyűrűt, mikor veszük meg rám néz? Azt mondja, hogy te drága, amikor akarod, te tarancsillag. Már imádott, nagyon szerettük egymást. És
1: igen.
2: Meg is vettük.
1: Azt hallom. Na, akkor hallgassuk meg a dalt, jó?
2: Igen.
1: Ezzel is emlékezzünk a férjére, meg hát emlékezzünk ezekre az időkre, amikor még udvarolt önnek. Aki a babáját igazán szereti. Ez jön tehát Jutka kérésére, itt a Dankó Rádióban. Aki a

sziklacik megyek, ahol eddig voltál. De elég oda, hogy sziklacik megyek, ahol eddig voltál.

0: pici medjár, ahol eddig voltam.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóta.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. András van velünk a vonalban. Muzsikánál nincs jobb barát. Hát ezt sok Dankó Rádió hallgató elmondhatja, hiszen tényleg a rádió műsor az, ami élteti az emberek jó részét. András is így van vele?
1: Tökéletes. Hát engem teljesen megfertőzött persze egy jó értelemben a Dankó Rádió idézőjelben. A szilveszteri műsort is ahányszor adtak a részletekbe, teljesen végignéztem mindegyiket. És a másik, ha van úgy, hogy 12-kor bekapcsolós 4 óráig magyar nótákot hallgatok, mert nem tudok aludni, de hol felébredek, hol illetve hallgatom a nótákat. S mondom, úgy van, mint édesapámtól, amit hallottam, hogy a primás húzos, a fia pedig ugye húzza, nem tudom, hogy hívják azt, amikor, hogy
0: igen?
1: Ő húzza, és akkor a fia
0: elhúzatja a nótáját? Erre tetszik
1: igen,
0: gondolni?
1: És akkor a fia megkérdezi mindjárt, hogy apám, régen húzzuk-e? Mert édesapám soha nem táncolt, de édesanyám végig, de ő ott ült a cigányok mellett, és hallgatta mindig a zenét. És nem táncolt, érdekes volt, édesanyám pedig imádott táncolni. Ma úgy is volt, hogy utánuk mentem, reggel 10 éves voltam, és este volt ez a bál, úgy valamit előadtak, azt hiszem a Piros Bugyelár is valamilyen népszíművel.
0: Igen.
1: És akkor reggel felöltözködtem, és utánuk mentem, és láttam édesanyám táncol, már akkor állapotos volt, ez 45-ben volt az öcsémmel, és végig táncolt, ki volt melegedve, és utána hárman jöttünk haza, minket édesanyám átkarolt édesapámot, engem, és úgy jöttünk haza, reggel persze virazatkor, a nap a szemünkbe sütött, ahogy a nóta is mondja. Hmm.
0: Na minden, neki ez megmaradt ez az élmény egy életre, úgy hallom. Hallgassuk meg a dalt, jó? Ennek kapcsán, ha már így szépen felidéztük.
1: Mert persze egy dal mindent felidéz.
0: Igen, muzsikánál ugyanis nincs jobb barát. Ez itt a végszó, ugye, mielőtt jön a dal. András kedvencei között hallgatjuk meg a felvételt itt a Dankó Rádióban.

Önök a Dankó Rádióban a Tudod-e még az én nótám című műsort hallották, ahol ma az elmúlt időszak legérdekesebb beszélgetéseiből válogattunk. Holnaptól már új hallgatók, új történetei jönnek a műsorban. Várom tehát holnap is önöket a rádiókészülékek elé, és persze a jelentkezésüket is 061-759-60-71-es, vagy az e-mail címünk. Is megtehetik ugyanezt a jelentkezést. dankoradio@mtva.hu. Érkezik hamarosan Balogh Marianna és a Tutte népzenei szótár, utána pedig ugye Egri József és a Túl az Operencián. Holnap délután 5 órától ismét Tudod-e még az én nótám? Én mára búcsúzom, Popovics Lászlót hallották. Minden jót, viszont hallásra!

0: Ünnepi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 174. adása.

Fekete Bori neve nem ismeretlen a népzenész néptáncos körökben. Az alapot a családi háttér adta, ám ebből már jó ideje kikacsint, más műfajokban is kipróbálva magát. Több mint 10 éve tagja a Dobroda zenekarnak, néhány éve már a Csalga énekesnője is, valamint a Fölszállott a páva 3 évadában is szerepelt. 2 önálló lemeze is megjelent. Ezen a hétvégén a második, 2025-ös, hagyományos népzenei lemezéről válogatunk.

Zenész családba született, édesanyja néptáncos, édesapja pedig Fekete Antal, becenevén Puma, a táncházmozgalom legendás kontrása és gyűjtője, aki a 70-es évektől visszatérő vendég volt Mezőségen. Így Bori életében a népzene és a táncházak világa gyermekkorától kezdve természetes módon volt jelen. Bár a néphagyomány azon belül is a mezőségi muzsika jelenti számára a legfőbb szakmai alapot, pályája során tudatosan nyitott más zenei műfajok felé is. A színpadi jelenlétet és az önképzést folyamatos tanulási folyamatként fogja fel, amelyben a tudás átadása és a megújulás kéz a kézben jár.

Részleteket hallottak Fekete Bori legújabb lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották!

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló.
2: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
3: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
2: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
4: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
2: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Kijev és Moszkva elégedett az amerikaiakkal folytatott béketárgyalások után. Több ágazat is kormányzati lépéseket sürget az üzemanyagárak miatt. Marad a nyárias meleg, szerdán egy hideg fronthoz lehűlést és esőt. Jó estét kívánok, a szerkesztő Gál Andrea nevében is, Polyák Adrien vagyok. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai külön megbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Rekordmélységbe zuhant Donald Trump támogatottsága. A Financial Times felmérése szerint az amerikaiak alig harmada elégedett az elnök hivatali tevékenységével. Ez az eddigi legalacsonyabb szint a felmérések kezdete óta. A válaszadók többsége Trump gazdasági és kereskedelmi intézkedéseit kifogásolja. A megkérdezettek csaknem fele gondolja úgy, hogy Trump személye csökkenti a republikánus jelöltek győzelmi esélyeit a novemberi időközi kongresszusi választásokon. A győri Audi üzemet is érintheti a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítés. Erről a német lap a Die Welt ír. A Volkswagen csütörtökön jelentette be, hogy újabb 50 ezer munkahelyet szüntet meg a cég, miután a járműválasztékát a felére csökkenti. Korábban döntöttek négy németországi gyár bezárásáról, egyebek mellett az erősödő kínai verseny és az amerikai vámok miatt. Segítségre van szüksége több ágazatnak is az üzemanyagárak miatt. A fuvarozók a magas, a független benzinkutasok az alacsony kiskereskedelmi árak miatt fordultak a kormányhoz. Abban egyetértenek, hogy támogatás nélkül több száz magyar vállalkozás kerülhet nehéz helyzetbe. Az Ásványolaj Szövetség közben arra figyelmeztet, hogy egy kormányzati beavatkozás könnyen készlethiányt is okozhat. Megszegte az ígéretét a benzinára kapcsán a kormány, erre hívta fel a figyelmet Bóka János. A Fidesz frakció vezetője a benzin és gázolaj jelenlegi árát mutatta be, és azt mondta, ők az energiaválság miatt védett árat vezettek be. A kampányban Magyar Péter még annál is olcsóbb benzint követelt. Ehhez képest most drágább az üzemanyag. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit a Debreceni Egyetem tanévnyitóján arról is beszélt, hogy szeretnének egységes, átlátható és magas színvonalú tanárképzést kialakítani. Hangsúlyozta, egyszerűsítik a felvételi folyamatot és egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítanak ki az egyetemeken. Nagy területen ég a száraz növényzet az ország több pontján, közölte a katasztrófa védelem. A Hajdú-Bihar megyei Újszentmargita határában több hektárnyi legelő és erdős ajnövényzet kapott lángra, a baranyai versennél pedig gyepes területek égnek. 5 hektáron ég az erdő Csongrád-Csanád megyében Kiszombor mellett. Mindhárom helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. Az időjárásról. Marad a napos, száraz idő, a szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Éjszaka 8-13, napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb. 18 óra múlt 4 perccel.
1: Túl az operencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operettslágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

0: Szellő szárnyán. Énekelte Kukeli Júlia és Molnár András, Huszka Jenő és Martos Ferenc Lili Bárónő című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az Operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes vasárnap estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Lajtai Lajos és Kellér Dezső Három tavasz című operettjét 1958. december 19-én mutatták be a Fővárosi Operett Színházban. A zeneszerző ekkor már Stockholmban élt, de Fényes Szabolcs felkérésére örömmel vállalta, hogy hosszú idő után ismét operettet komponál a Pesti Operett Színház számára. Az új mű megszületésében Honti Hanna és Kellér Dezső személye is fontos szerepet játszott, a bemutatót pedig Horváth Tivadar rendezte. A Három tavasz minden egyes felvonása egy-egy tavasz történetét mesélte el. Minden tavasz az operett hősnőjének, Hanzinak a története, akinek szerepét Honti Hanna alakította. És most maradjunk még egy kicsit a Három tavasz világában. Fogadjuk el Bilicsi Tivadar kedves meghívását, és hallgassuk meg a Jöjjön ki Óbudára című dalt. Ezzel a felvétellel emlékezünk születésének évfordulóján tisztelettel és szeretettel. Bilicsi Tivadar színészre, érdemes és kiváló művészre. Utána pedig következik Fényes Szabolcs és Halász Rudolf Csintalan Csillagok című operettjének első felvonás fináléja. Az előadók Kalmár Magda, Oswald Marika és B. Nagy János. Jó szórakozást kívánunk!
1: Megsúgom, mit fog látni kis babám, ha egyszer Óbudán, Óbudán jár.

túl az Ótarencián, a Dankó Rádióban. Most Szilágyi László költőre, íróra, újságíróra, forgatókönyvíróra, librettistára emlékezünk halálának évfordulóján, aki 1898. október 2-án született Budapesten. Pályája elején verseket, kabarétréfákat, novellákat és egyfelvonásosakat írt, majd megírta a Levendula című darabot, mellyel egy csapásra befutott, korának legsikeresebb librettó írója lett, de szívesen írt szövegeket is zeneszámokra. Számos nagy sikerű zenés darab, köztük a Csókosasszony, Mária főhadnagy Erzsébet, valamint az Én és a kisöcsém szövegét is az ő tollából ismerjük. Szilágyi László 1942. szeptember 6-án csatlakozott az Égi Társulathoz. Most következzék Ejzeman Mihály és Szilágyi László szerzeménye, a János legyen fenn a János hegyen című dal. Az előadó Budai Beatrix, kísér Lakatos Miklós és zenekara. Túl az Óperencián. János.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Jacques Offenbach, Orpheus az alvilágban című operettjének ősbemutatója 1858. október 21-én volt Párizsban. Ez a mű hozta meg a zeneszerző első nagy európai sikerét. A második felvonásban csendül fel az operett legismertebb részlete, a világhírű Kán-Kán, amely azóta önálló életre kelt, és a világ egyik legismertebb dallamává vált. Most hallgassuk meg ezt a vérpesdítő Kán-Kánt a Miskolci Szimfonikus Zenekar előadásában. Dankó Rádió.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Ma ünnepli születésnapját Vágó Zsuzsi, színésznő, musical énekesnő. Az Operett Színházban működő Pesti Broadway stúdióban végzett. 2008-ban részt vett a Magyar Televízió által szervezett Eurovíziós Nemzetközi Válogatóban, ahol Mészáros Árpád Zsolttal közösen adták elő a Két Szív című dalt, mely végül a harmadik helyen végzett. 2025-től az Erkel Színház tagja. Boldog születésnapot kívánunk! Most pedig fogadják szeretettel az Abigail című musicalből a Két Szív című dalt Vágó Zsuzsi és Mészáros Árpád Zsolt előadásában. Túl az Operencián.

0: Kedves hallgatóink, zenei kirándulásunk folytatásaként következzen Kálmán Imre Zsuzsi kisasszony című operettjéből a Jaj Zsuzsikám című dal. Az előadó Csere László, kísér Németh Csicsó József és zenekara. Jó rádiózást!
1: Jaj, hölgyeim és uraim, nagyon hosszú út az éjszaka, alig állok a lábam. Na fiúk, csapjunk bele! Jó van, na olyan másnaposan. Ácsi! Mert hajnal csillag fenn az égen, várlak rózsám réges-régen, olyan régen majd lesz.

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. 2026. augusztus 29-én mutatta be a Budapesti Operettszínház Mohács városának főterén Homonnai Zsolt rendezésében a Mindig itt leszünk Mohács 500 című rock musicalt. A Mohácsi csata 500. évfordulójára készült, Szomor György által írt mű II. Lajos Habsburg Mária és kortársai sorsán keresztül idézi meg a helytállás, az áldozatvállalás és a remény történetét. Szeptember 11-től a Budapesti Operettszínház ismét műsorára tűzi a rock musicalt, amelyet több alkalommal is láthat a közönség a Budapesti Operettszínház színpadán. Jó szórakozást kívánunk! Most következzék Huszka Jenő Erzsébet című operettjéből a szeptember végén Homonnai Zsolt előadásában. Dankó Rádió.

Kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc muzsikájával zárjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várom Önöket holnap is. Hamarosan híreket mondunk. Majd érkezik a családunk nótái Erdély Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra. Viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A szélső jobboldali AfD kaphatja a legtöbb szavazatot a német tartományi választáson. Holnapig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Szerdáig marad a nyári idő, holnap 30 foknál is melegebb lehet. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Poyák Adrien. A szélső jobboldali alternatíva Németországnak párt kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban tartott választásokon. Az urnazárás után közzétett exit poll felmérések szerint az AfD a voksok mintegy 44%-át tudhatja magáénak. 2021-ben az AfD 20,8%-ot szerzett. A második helyet Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió szerezheti meg a voksok 18,5%-ával. A jobb középpárt 4 éve még kétszer ennyi szavazatot kapott. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai külön megbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Rekordmélységbe zuhant Donald Trump támogatottsága. A Financial Times felmérése szerint az amerikaiak alig harmada elégedett az elnök hivatali tevékenységével. Ez az eddigi legalacsonyabb szint a felmérések kezdete óta. A válaszadók többsége Trump gazdasági és kereskedelmi intézkedéseit kifogásolja. A megkérdezettek csaknem fele gondolja úgy, hogy Trump személye csökkenti a republikánus jelöltek győzelmi esélyeit a novemberi időközi kongresszusi választásokon. Holnap temetik a háborús bűnökért és népirtásért elítélt Ratko Mladicot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európa Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladic volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. Itthon várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. Holnapig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az oktatási hivatal honlapján találhatók. Marad a napos, száraz idő, a szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Éjszaka 8-13, napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb. Jövő héten tovább melegszik az idő, szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
0: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
3: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A magyar nóta több, mint dallam és ének. Lelki örökségünk, amely nemzedékeken át őrzi anyanyelvünk zenei szépségét, érzéseinket, és ma is közösséget teremt. Köszöntöm Önöket a családunk nótáiban. Nótás történetekkel, szívből szóló dallamokkal és hallgatói vallomásokkal 20 óráig a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Adásunk nyitányában Szentendrei Klára énekli a Vigyázz, mert szúr a Rózsaága című andalgót Kozán Gábor József és zenekara kíséretével. Ezt követően a Szegedi Csikósz című nóta érkezik, melynek előadói Kalinelnikő, Dócs Péter és Miskolci Balogh Zoltán zenekara. Tartsanak velünk, hamarosan érkeznek hallgatóink nótás dalos vallomásai is.

0: Kedves hallgatóink, a magyar nóta világában minden dallam egy történetet őriz. Emlékeket, tájakat, emberi sorsokat és érzéseket. Vannak nóták, amelyek a szülőföld szépségét idézik, mások pedig az életörömöt, a büszkeséget és a magyarság szeretetét éneklik meg. A folytatásban szigetszentmiklósi hallgatónk Erdei Mari nyitja ki a Dangó Rádió hallgatóinak nótás dalos kincsestárát.
1: Az 50-es évek táján olyan rendezvényeket csináltak nekünk a házban a nagymamák gyerekeknek, ott énekeltünk, táncoltunk, verset mondtunk, és nagyon sok szép magyar nótát hallott, és szeretem őket.
0: A nagymama, aki egyben ugye az édesanyja is volt.
1: Igen, hát feltétel nélkül szeretett, és én soha nem éltem ebben vissza, mert annyira természetes volt, hogy ő nekem mindent jelentett, és hát 83 éves volt a nagymamám, amikor meghalt, hát én Nászútról jöttünk haza, amikor hát megtudtuk, hogy mi történt, és hát én nagyon megviselt. Úgyhogy ő nekem, amikor a menyasszonyi kalapot a fejemre tette, és otthonról elindultunk az autóval, és utánam kiabált a fia, és nekem aztán el ne felejtsed a bőzit. Hát dehogy felejtem el, ugyanis ő nem jöhetett el velünk a házasság kötőterembe, ő annyira beteg volt akkor. Kiabáltam vissza neki, Bőzi, ülj le, nehogy elessél. És hát az ő nótája volt a piros pünkös napján, úgyhogy ő az az egy dala, az, ami tényleg az övé volt, de szerette a magyar nótákat, de ezt az egyet, ez egy tabu volt, ez az egy dal. Biztosan, hogy a magánéletéhez kapcsolódott. Az édesapámnak egy testvérénél nevelkedtem, de az már más világ volt, de a Bőzsinél, a mamánál és a papánál, a nagynénéimnél ott is egy csodálatos világ volt, tehát onnan jött a magyar nóta. Már később ez nem volt nekem, később már nem volt.
0: És Mari drága, hogyan vitte tovább a magyar dalok szeretetét?
1: Amióta a Dankó rádiót van, én azt mondom, hogy én akkortól kezdve kapcsolódtam vissza, mert most egyre többet fedezek föl magamnak, ami gyönyörű. Hát nem beszélek a Madarász Katalin művésznőről, mert akkor, amikor én őt hallgatom, a lélegzetem is elakad. Úgyhogy a magyar nótákat most egyre jobban szeretem, egyre jobban azóta, ami gyönyörű, és fölülmúl minden a Madarász Katalintól a Fehér Akács. Ez most az én kedvencem. Hát ez annyira szép, annyira gyönyörű.
0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a nótázást itt a Dankó Rádióban. Két nagyszerű énekes, két különleges hang és két örökbecsű magyar nóta következik. Elsőként Kós János összetéveszthetetlen hangján csendül fel a piros pünkös napján, ifjabb Sánta Ferenc és zenekara kíséretével. Majd egy másik legendás előadó, Madarász Katalin énekel, aki a Fehér Akác dallamával idéz meg a magyar nóta semmihez sem hasonlítható világát.

0: örökké virágzik.
1: Dankó Rádió. Salgó Tarjánban FM 89,9. A Magyar Zene Rádiója.

0: Kalandozzunk tovább a családi nóták és a magyar dallamok gazdag érzelmekkel teli világában. A folytatásban Festban Béla Jászai Maridéja színművész vall arról, melyik magyar dallam áll különösen közel a szívéhez. Festban Béla Egerben született. 1997-ben szerzett diplomát a Színház és Filmművészeti Főiskolán, majd a Vígszínház társulatához szerződött, amelynek azóta is meghatározó, sokat foglalkoztatott művésze, számos filmszerepben is láthattuk, emellett jellegzetes hangját rendszeresen kölcsönzi szinkron szerepekben is.
1: Festban Béla vagyok, színművész, és a kedvenc nótám a Gyere Bodri kutyám, amiről sokan azt hiszik, hogy egy magyar nóta, esetleg névtelen szerzővel, de nem így van. Ez egy Seres Rezső dal, és a koncertjeimen, a Seres Rezső fellépéseimen én magam is számtalanszor előadtam már, akár egy száz zongora kísérlettel, akár nagy zenekari kísérlettel, és azt hiszem, hogy nagyon sokaknak kedvence rajtam kívül ez a dal még.
0: Kedves hallgatóink, biztosan sokaknak ismerősen cseng a következő dallam, amelyhez talán egy régi emlék, egy családi történet vagy egy kedves együtténeklés is kapcsolódik. Gyere Bodri kutyám! Seres Rezső kedves nótája most Koltai László előadásában szólal meg, ifjabb Bergi Béla és zenekara kíséretével. Hallgassuk együtt szeretettel!

0: Kedves hallgatóink, a Dankó Rádió tematikus hétvégéjén egy legendás énekesnőre, Zárai Mártára emlékezünk. Zárai Márta 1926. augusztus 28-án született, és elegáns megjelenésével, tiszta, kellemes hangjával, felejthetetlen dalaival generációk szívébe írta be nevét. Pályája az 1950-es évek elején indult az MK Kávéházban, itt ismerkedett meg későbbi férjével és énekes partnerével, Vámosi Jánossal. A Magyar Rádió felvételei hamar országosan ismertté tették. Zárai Márta és Vámosi János évtizedeken átívelő pályája egyben a magyar tánczene történetének fontos fejezete is. A kétszeres Emerton-díjas énekesnő 2001-ben hunyt el. Most a Magyar Rádió 1993-as portré műsorának egy részletével tisztelgünk Zárai Márta emléke és gazdag életműve előtt születésének 100. évfordulója alkalmából. Zárai Mártát halljuk.
1: Az MK a Körút és a Rákóczi sarkán állt, és végig két oldalt üveg ablaka volt, amit nyáron kinyitottak. Most a Putnoki Gabi, mikor végzett a Corvinban és ment haza, akkor én nagyon meghatódtam, mert ismertem őt, de nem túl közelről, és talán láthatta, vagy tudhatta, hogy lámpalázas vagyok, mert féltem, hogy lesz-e sikerem. Ez minden nap izgatott, minden nap fontos volt az ott lévő közönségnek a szórakoztatására, és egyszer csak nézek szembe az ablakhoz, és ott állt a Putnoki Gabi, és mind a két kezét fölemelte és integetett, összeszorította a kezét, kvázi szurkolt nekem. És ez olyan aranyos volt, mert nem nagyon szoktak a kollégák így szurkolni egy kezdőnek.
0: Kedves hallgatóink, a Magyar Rádió 1993-as portré műsorának egy részletében Zárai Mártát hallottuk, és most jöjjön egy igazán kedves, könnyed sláger. Az 1976-os Kár összeveszni velem című dalban Zárai Márta és Vámosi János énekel. A legendás párost a Magyar Rádió vonós tánczenekara kíséri.

0: Kedves hallgatóink, a családunk nótáiban most is olyan dallamokat idézünk meg, amelyekhez szép emlékek, családi történetek és szeretettel őrzött pillanatok kapcsolódnak. Most a zeneszárnyán a Felvidék egyik különleges vidékére, a Bodrog közbe látogatunk. Zétény gazdag hagyományait és a magyar közösség örökségét ma is őrzi. A folytatásban zétényi hallgatónk Horváth Béla osztja meg velünk családi nótáit. Hallgassuk együtt!
1: A Bazsalózsa énekcsoportot hoztam el a mai rendezvényre, és az embernek ilyen régi emlékek jöttek vissza, és a falun végig sétáltunk. Azok a régi énekek, a hangulat visszajött a mai délután.
2: Kedves Béla, kitől örökölte a magyar nóták, a magyar dallamok szeretetét?
1: Az édesapámtól sok dalt örököltem. Akármilyen rendezvény volt a faluba, a születekbe mindig nótával volt kitöltve. Így maradt meg bennünk ez a nóta szeretet. A feleségem is sok magyar nótát ismer, és sokszor, ha otthon vagyunk, elhangzanak ezek a régi nóták, melyek sokszor az embernek egy olyan hangulat van, amikor eszünkbe jut egy mondat után egy szép magyar nóta, és az ember szívesen elénekli, vagy felidézi azokat a pillanatokat, amikor még ezt a baráti körbe énekeltük, úgyhogy nem múlott el ünnep, hogy ne nótával kezdtük, vagy és nem nótával végeztünk.
2: Mondjunk kedvenceket, amik elhangzottak.
1: Az ember általában mindig úgy volt, hogy egy nótával megkezdte, édesanyám, de jó asszony, hát számtalan van, galambszívet örököltem. Muszáj a következőt kikeresni, az, ami egy kicsikét azt a hangulatot feldobja.
0: Folytatjuk a nótázást itt a Dankó Rádióban, ahol most is a szívhez szóló magyar nótáké a főszerep. Elsőként egy igazán szép édesanyánk szeretetét idéző dal következik. Kis Károly énekli a Galambszívet örököltem az édesanyámtól című nótát Lakatos Sándor és zenekara kíséretével. A galambszív a magyar nóták világában a szelídség, a tisztaság és a szeretetre való hajlam szép jelképe. Az 1965-ös felvétel után egy andalgó következik Karcagi Nagy Zoltán előadásában a Messze száll a fecske hideg ősszel. Tartsanak velünk, nótázzunk együtt!

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édesanyám, ír.

0: visszaadtam mind a 13-at.
1: Dankó Rádió. Pápán FM 96,4. A Magyar Zene Rádiója.

0: kellemes vasárnap estét kívánok. Köszönöm, hogy ezen az estén is velünk tartanak, itt a Dankó Rádióban, a családunk nótáiban. A folytatásban Rékasi Károly színművész következik, akit a színházból, a televízióból és jellegzete szinkron szerepeiből is jól ismerhetünk. A Jászberényben született művész 1986-ban végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán, majd több rangos színházban is játszott, köztük a Madách Színházban, a Nemzeti Színházban és a József Attila Színházban is. Munkásságát 2016-ban Kaló Flórián díjjal is elismerték.
1: Rékasi Károly színművész vagyok. Engedjék meg, hogy beavassam önöket abba, hogy az én kedvenc nótám édesapám után az Akácos út című örökérvény. Édesapám akárhány lakodalomban előfordul, akárhány társasági összejövetelen megjelen, ahol nótázásba csaptak, akkor az ő kedvéért ennek mindig el kellett hangozni. Szeressék önök is!
0: Kedves hallgatóink, csendüljön fel az a nóta dal, amelyet talán nem is kell bemutatni. Elég kimondani a címét, és már is látjuk magunk előtt a régi nyári estéket, az illatozó akácfákat és a fiatalság emlékeit. Káti Ferenc szerzeménye az Akácos út Tarnai Kis László előadásában érkezik, és nem véletlenül lett a közönség egyik nagy kedvence 2023-ban, az év magyar nótája szavazás első helyét elnyerve.

Kedves hallgatóink, lassan műsorunk végéhez érkezünk. Búcsúzó Lakatos Miklós és zenekara muzsikál. A családunk nótáival legközelebb jövő hétvégén, szombaton is vasárnap 19 óra után várom Önöket. Itt a Dankó Rádióban a híradást követően népzenei műsorral folytatjuk, melyet a Népek Dalai világzenei összeállításunk követ 21 órától éjfélig. Munkatársaim a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a gyártásvezető Strányóczki Imre, a hangmérnök Gyurmán Gábor, az adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Erdélyi Klaudiát hallották. További jó rádiózást kívánok itt a

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A szélsőjobboldali AfD nyerheti a német tartományi választást. Ütemezetten halad a munka Paksnál, a meder mélyülése természetes. Holnap 30 foknál is melegebb lehet, majd hideg front vet véget a nyári időnek. Jó estét kívánok, a szerkesztő Gál Andrea nevében is, Poyák Adrien vagyok. A szélsőjobboldali alternatíva Németországnak párt kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban tartott választásokon. Az urnazárás után közzétett exit poll felmérések szerint az AfD a voksok mintegy 44%-át szerezte meg. A második helyet Friedrich Merz szövetségi kancellárpártja, a Kereszténydemokrata Unió szerezheti meg a voksok 18,5%-ával. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai külön megbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Ütemezetten halad a munka Paks és Duna-Szent Benedek között, csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek már be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy egy fenékküszöb építésekor a meder mélyülése természetes folyamat. A kormányfő Facebook oldalán hozzátette, a Duna balpartján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű stabilan termel. Segítségre van szüksége több ágazatnak is az üzemanyagárak miatt. A fuvarozók a magas, a független benzinkutasok az alacsony kiskereskedelmi árak miatt fordultak a kormányhoz. Támogatás nélkül több száz magyar vállalkozás kerülhet nehéz helyzetbe. Az Ásványolaj Szövetség közben arra figyelmeztet, hogy egy kormányzati beavatkozás könnyen készlethiányt is okozhat. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány az állami fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte az egészségügyi tárca államtitkára. Porpáci Krisztina a közösségi oldalán azt írta, megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét, és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolok elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítőkézre is szüksége van. Holnapig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Gyerekeket is várnak a budapesti fesztiválzenekar idei ingyenes szabadtéri koncertjére a Hősök terére. A jövő szombati hangversenyen Schubert 8. szimfóniája, egy észt kórusmű és Prokofjev hamupipőke szvitje is elhangzik, vezényel Fischer Iván. Marad a napos, száraz idő, éjszaka 8-13, napközben 25-32 fok várható. Szerdán hideg front érkezik. Híradással legközelebb holnap reggel 6 órakor jelentkezünk.
0: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
3: Jó estét kívánok! Ma este egy táncházba invitálom önöket, ahol a Kalamajka együttes muzsikált. A legendás Molnár utcai táncház zenekara 2006-ban jelentette meg a Molnár utca 9-től az Arany 10-ig című albumát, melyen ádámosi, vízmelléki, illetve marosszéki táncdallamok hallhatóak a Molnár utcai táncházban rögzített felvételek. Az oka, hogy ma estére ennek a lemeznek a marosszéki táncdallamait választottam, egyrészt az, hogy azt hiszem több generáció számára meghatározó volt a Molnár utcai táncházak világa, hangulata, másrészt az, hogy felhívjam a figyelmet az induló táncházi évadra, melynek megnyitója szeptember 12-én szombaton lesz a Fonó Budai Zeneházban, ahol a Fonó a Táncház Egyesülettel közösen szervezi meg a Táncházak Éjszakáját, mely immár a 37. országos szezonnyitó táncház. Erről majd szó lesz Táncházban című műsorunkban, de ma este szóljanak a legendás Molnár utcai táncházban készült felvételek, Székelyverbunk, Sebes forduló és Lassú csárdást muzsikál a Kalamajka együttes, kikkel a táncház résztvevői énekelnek és mulatnak együtt.

Kalamajka együttes Molnár utca 9-től az Arany 10-ig című albumáról Maros Széki tánczene szól ma esti népzenei műsorunkban. A zenekar prímása a lemez készültekor Halmos Béla volt, a cimbalmos Petrovics Tamás, a brácsás Dövényi Péter, a bőgős pedig Nagymarosi András. A zenekar énekese Fábián Éva, de a felvételeken hallhattuk még énekelni Szilvási Esztert és Tintér Gabriellát. Nos, erről az albumról még a Maros Széken járt táncok közül korcsos és szöktetős szól, aztán pedig egy a táncházban rögzített jóízű nótázás zárja felvételeink sorát.

Ma esti népzenei műsorunkat Maros széki, illetve a mezőségi Maros szék mezőkörpény dallamai zárják. Konkoly csenge énekét Szabó Dániel cimbalmos kíséri, majd pedig mezőkörpényi zenészmesterek játszanak egy magyar párt. A zenekar tagjai Ruszi Sándor, Ruszi Lajos, Bogányi András, Lomperdeán András és Ötvös János. A felvétel előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
2: Jól indul a Népek dalai világzenei válogatásunk a Danko Rádióban, ugyanis érkezik elsőként mindjárt a Söndörgő, aztán pedig egy olyan zenekar, amely ezer szállal kapcsolódik a Söndörgőhöz. A Zajdi Zajdi című felvételt fogják majd előadni, az egyik legismertebb balkáni dalt. A Vigad zenekarról van szó. A csapat számára különös személyes jelentősége is van ennek a dalnak, hiszen több mint 10 évvel ezelőtt a Söndörgő előadásában hallották, amely zenekarhoz ugye személyes és családi szálak is fűzik a csapatot. Jön tehát hamarosan a Vigad, és megint csak egy magyar világzene, amelyről beszélhetek, a Romengo felvételét hallgatjuk. A nagyecsedi olá cigány tradíciókon alapuló cigányzenét hozza el nekünk a csapat, a csodálatos hangú Lakatos Mónikával. Érzelmes, dinamikus muzsikájukban a hagyományok mély tisztelete találkozik a folyamatos megújulással. A családi körben gyűjtött dalok pedig saját szerzeményekkel egészülnek ki. Jön tehát Lakatos Mónika és Rostáns Mihály Mazsi, vagyis a Romengo hamarosan itt a Danko Rádióban. Elsőként pedig a Söndörgő, ahogy ígértem, a tagok ugye szinte együtt nőttek fel a zenekarral, hiszen volt, aki még kamasz volt, amikor elindult közös útjuk, amelyet családi kötelékek, mesterektől tanult hagyomány és sok év közös muzsikálás tart össze. Ők jönnek a Söndörgő, itt a Danko Rádióban, a Népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. A Vigaz zenekar debütáló albumáról hallgatunk meg egy felvételt. A 3E című lemez a szerb, horvát és makedon dallamvilág rétegeiből építkezik, tambura zenekari hangzással, harmonikával és hegedűvel, klarinéttal, szaxofonnal és derbukával. A zenekar ebben az anyagban nem csak megidézi a délszláv hagyományt, hanem saját színpadi nyelvé is formálja. A most következő Zajdi Zajdi az egyik legismertebb balkáni dal. A Viga számára különös személyes jelentősége is van, hiszen több mint 10 évvel ezelőtt a Söndörgő előadásában hallották, amely zenekarhoz személyes és családi szálak is fűzik a csapatot. A felvételen Tompos Kátya is szerepel. A lemez végén megszólaló klarinét szólóval rá is emlékeznek. Így ez a dal egyszerre a lemez lezárása és csendes emlékezés egy kivételes előadóra. Jön tehát a Vigad és a Zajdi Zajdi itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait. A Romengo zenekar jön, amely az olá cigány népzenei hagyományokat ötvözi jazzzel, flamenkóval, hiszen úgy tartják, a cigányzene nyitott műfaj, így megfér zenéjükben sok-sok stílus. A 2022-ben Kossuth díjjal kitüntetett énekesnő Lakatos Mónika autodidakta módon az édesapjától és a nagynényétől tanult énekelni. Énektechnikája csak úgy jött, ezt mesélte az énekesnő. Úgy énekel, ahogy laikus módon érzi és hallja a zenét, meg ahogy az öregektől hallotta. Inkább mélyebbről, torokból jön. A koncerteken pedig általában másképp adja elő ugyanazokat a dalokat, ehhez pedig az kell, hogy a hétköznapokból töltekezzen, abból, amit megélnek ők maguk is. Mindezt színpadra vinni személyiségfüggő is talán, hogy ki hogy tudja ezeket az érzéseket közvetíteni, és annak is megvan a varázsa, hogy nincs két egyforma előadás. Jön a Majácska a Romengótól itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban. Majácska,

népek dalai. Különleges világzene Brazíliából.

A Dankó Rádióban jövő héten pénteken Sam Kowalski koncertjét hallhatják. A lengyel előadó, énekes és multiinstrumentalista egyéni projektjével koncertezik leginkább. Munkássága a lengyel népzene kutatásában és előadásában gyökeredzik. Művészetében erősen érezhető a minimalista megközelítés is. Több különböző hangszeren játszik, saját dalokat, valamint népzenei feldolgozásokat is.

életében fontos szerepet tölt be a lengyel népzene kutatása. Több lemezt is kiadott már, ezeken tradicionális dallamok mellett saját szerzemények is szerepelnek. Mateusz Kowalski, azaz Sam Kowalski a lengyel népzene kortárs képviselőinek egyik figyelemre méltó alakja, aki modern szemlélettel közelíti meg a

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: James Cotton felvétele indítja a Népek dalait, világzenei magazinunkat ebben az órában. Jó estét kívánok! Önök a Dankó Rádiót hallgatják. A Csángó Funk világából érkezik majd hamarosan a Kerekesbend, és az a Cappella zenei világából a Dalinda. Közös Szent János Bogár című daluk csendül fel a Vadon című albumról. Ez a Fono jubileumi vinil kiadásában megjelent anyag zseniálisan ötvözi az ösztönös zenekari energiákat és a tiszta női ének erejét. Jön tehát a Kerekesbend és a Dalinda, valamint a Szent János Bogár. Aztán pedig látszólag össze nem illő zenészek jöttek össze, hogy valami emlékezeteset alkossanak, és közben elteltek az évtizedek. Hamarosan érkezik a Besodrom, a fennállásuk 20. évfordulóját ünneplő albumról a záró kompozíció, a Kiskert hangzik majd el. Itt lesz tehát a Besodrom, és érkezik egy abszolút fiatal zenekar. 2022-ben alakultak meg, a Fono 2025-ös felfedezetje a csapat. Balkáni dallamvilág, az erdélyi népzene, a cimbalom, a szakszofon, a hegedű és a feszes ritmikai alapok úgy kapcsolódnak össze a zenéjükben, hogy közben a lemez megőrzi egy koncert vagy egy táncász felszabadult hangulatát. Baselán. Így hívják őket. Az ő muzsikájuk is érkezik tehát az óra folyamán. Elsőként azonban egy úriember, ahogy ígértem, akit 2006-ban beválasztottak a Blues Hall of Fame tagjai közé. James Cotton itt a Dankó Rádióban, a Népek dalaiban világzenei válogatása.

ízlelje meg. Kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

Bunkó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai világzenei válogatásunk. Hamarosan a Kerekesbend és a Dalinda közös felvétele, a Szent János Bogár hallható a Vadon című albumról. A lemezen a Csángó Funk professzionális művelőiként ismert Kerekesbend ezúttal akusztikusabb hangon szólal meg. A Dalinda pedig az a cappella világából kilépve zenekari kísérettel mutatja meg a női ének erejét. Ez a találkozás nem a két világ versengéséről szól, inkább arról, hogyan tud egymás mellett élni a ritmus és a tiszta hang. Hallgatva a dalokat azonnal érezzük az ösztönös energiát és az érzékeny ének, valamint zenekari hangzást. A nem sokára hallható Szent János Bogár már a címével is ezt az érzékenységet sugallja. Amúgy a Vadon című közös lemezük a Fonó jubileumi vinil sorozatában jelent meg, olyan anyagként, amely egyszerre őrzi a tradicionális népzenei hangzást és keresi azok mai új megnyilvánulási formáit. Ők jönnek tehát a Kerekesbend és a Dalinda, valamint a Szent János Bogár. Itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

Dankó Rádiót hallják, benne pedig a népek dalait, világzenei magazinunkat. Megalakulásának 20. évfordulójára 2020-ban új lemezzel jelentkezett a hazai világzene elismert csapata, a Besodrom. A formáció anno hirtelen alakult, nem előzte meg piackutatás, taktoborzás vagy közös tanulás. Látszólag össze nem illő emberek jöttek össze zenélni, és teszik ezt azóta is. A zenekar egyik alapító tagja, Petik Ádám, amikor zenei inspirációiról faggatják, azt mondja, ő énekzene néptánc tagozatos általános iskolába járt, a családi Vujicsics kazetta pedig az ő polcán volt, az Oszibisza és az Iron Maiden között. A másik alapító tag, Barca Gergő, Ádámhoz hasonlóan szintén zenei tagozatra járt, ahol Bartók és Kodály munkásságán keresztül került közeli ismerettségbe a népzenével. Később a Jeruzsálemi Zeneakadémián, majd Tel Avivban tanult keleti klasszikus zenét, majd onnan kanyarodott vissza a balkáni zenékhez. A zenekar fennállásának 20. évfordulójára megjelent lemezt egy kis könyv is gazdagítja, Kardos Gábor koncert fotóival. Jön tehát a Besodrom és a Kiskert itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzene.

A Dankó rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat, a Baselán titkon című lemezéről hallgatunk meg egy felvételt. Fiatal zenekar, 2022-ben alakult, de második stúdióalbuma már egyértelműen azt mutatja, hogy a formáció a hazai népzenei és világzenei szintér egyik fontos új szereplője lett. Nem véletlen, hogy 2025-ben elnyerték a Fonó felfedezettje díjat, hiszen a Titkon című lemez egyszerre lendületes, virtuóz és nagyon közvetlen anyag. A Herédi Zsombor harmonikás által alapított csapatban a balkáni dallamvilág, az erdélyi népzene, a cimbalom, a szaxofon, a hegedű és a feszes ritmikai alapok úgy kapcsolódnak össze, hogy közben a lemez megőrzi egy koncert vagy egy táncház felszabadult hangulatát. Az instrumentális darabok mellett népdal és nótafeldolgozások is helyet kaptak rajta. Rencsán Anita énekével pedig a hangszeres kíséret egy természetes, mesterkélségtől mentes vokális réteget kap. A Titkon lemez sikere azt is mutatja, hogy ez a fiatal csapat már nem csak itthon, hanem a nemzetközi világzenei térben is egyre komolyabb figyelmet kaphat. Ők jönnek tehát a Baselán, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalai világzenei magazinunk szól. Jó estét kívánok! Az afro-brazil kultúra és Salvador karneváli öröksége kell hamarosan életre. Az 1979-ben alakult legendás Olodum és a fiatalabb generációt képviselő Baiana System közös produkciójában. A felvétel az izsősá ritmusait, a szambát és a reggi lüktetését köti össze a modern Sun System kultúrával. Olodum, Baiana System, Brazíliából hamarosan érkeznek. Több évtizede zenél már együtt a héttagú Amsterdam Klezmer Band, akik a tradicionális klezmer szellemiségét román cigányzenével és elektronikus remixekkel formálták egyedivé. Bár fergeteges koncertjeik rendre hatalmas táncolásba torkolnak, a dús fúvó szekcióval megszólaló dalaik mélyebb üzeneteket és történeteket is hordoznak. A Sziget Fesztivált is többször megjárt holland csapat felvételét hallgatjuk majd hamarosan. Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalai világzenei válogatásunk. Tartsanak velünk!

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Dankó rádióban.

a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Az Olodum és a Baiana System közös felvétele következik. Az Olodum Salvador történelmi központjából indult, és az afro-brazil kultúra egyik legismertebb képviselőjévé vált. Zenéjük alapja a dob, a szamba és a reggae lüktetése helyi ritmusokkal, izsősával kapcsolódik össze, sűrű, ünnepi és nagyon erős hangzást teremtve. Az izsősá műfaj eredete tradicionális rituálékból származik, isteneknek szentelt ritmusokra nyúlik vissza. Az Olodum 1979-ben jött létre, abban az időszakban, amikor a karneválok egyre határozottabban kezdték vállalni fekete afrikai gyökereiket. A név Yoruba eredetű, az afrikai vallási hagyományokhoz is kapcsolódik. A Baiana System egy másik, fiatalabb generáció hangja, amely Salvador karneváli örökségét köti össze a Sun System kultúrával. Nem véletlen, hogy az Olodum csapata is fontos hivatkozási pontként említi őket. A nem sokára hallható közös dal így nem pusztán együttműködés, hanem két korszak tökéletes találkozása. Ők jönnek tehát, az Olodum és a Baiana System, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Az Amsterdam Klezmer Band jön, egy több mint 25 éve működő együttes, amely a klezmer zene hagyományait modern stílusokkal ötvözi, beleértve a balkáni, ska, jazz, cigány, orientális és hip-hop elemeket is. A zenekar tagjai különböző helyekről érkeztek. Volt, aki utcazenészként kereste a kenyerét, de zeneakadémiai végzettséggel is zenélnek a csapatban. Az elmúlt negyed évszázad alatt egy nemzetközileg elismert, jól összeszokott, héttagú klezmer zenekarrá fejlődtek. Energikus zenei stílusuk és innovatív hozzáállásuk miatt a világ számos országában felléptek már, többek között például hazánkban, a Sziget Fesztiválon is. Az együttes diszkográfiája lenyűgöző, 18 albumot jelentettek meg, és számos zenei kollaborációban vettek részt, többek közt a Magyar Söndörgő zenekarral. 2024 elején jelent meg a Bomba Pop című albumuk, amilyen együtt dolgoztak a német DJ producerrel, Ulf Lindemannal. Az albumon zseniálisan megoldva a klezmer zene, mint egy fonalként köti össze a különböző zenei irányzatokat. Erről a lemezről hallgatjuk a következő dalt. Itt van tehát a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban. Az Amsterdam

A Dankó Rádióban jövő héten pénteken Sam Kowalski koncertjét hallhatják. Rajong a népzenéért, szinte minden idejét kitölti a lengyel népzene kutatása és bemutatása. Ezen belül is fontos számára az obereg, ami egy gyors, energikus lengyel tánc, amelynek jelentése pörgés. Ez a lengyel nemzeti táncok egyike, amelyet gyors tempó, pörgő mozdulatok és látványos, magas emelések jellemeznek. A tánc a mazurka tánccsoportba tartozik, és jellegzetes elemei közé tartoznak a párokban előadott pörgések, akrobatikus mozdulatok és

Szem Kovalszky folyamatosan kutatja a lengyel falvak népszerű zenéjét és táncait a Lengyel Rádió Nova Tradícia Fesztiválján 2024-ben a Chopin Intézet külön díjával jutalmazták projektjét, amely az Obereg nevű pörgős lengyel tánc lassabb, meditatívabb értelmezését keresi. Az Obereg tánc leginkább Lengyelország mazovjai vajdaságában népszerű, ennek székhelye Varsó. A tánc dallamait hegedűről gitárra átültetve, alaposan lelassítva, hagyományos rímekkel kísérve, ezt csinálja Szem Kovalszky, amely minimalista és fantáziadús meghívás a lengyel népzene világába, amely szerencsére nem merül.

Sam Kowalski 2025-ös Rudolstadti koncertjét jövő héten pénteken hallhatják itt a Dankó Rádióban.

0: vuela libre hasta las estrellas para remontar sueños nuevos.
1: Hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

édes rózsám, ne város mágiában, a tataik kasárnyában. Hát húsz kis nap, de sok, amíg letelik, az mindig vártam az én babám levelit. Édes rózsám, ne város mágiában, a tataik kasárnyában. Most már nékem, ne is írjál lefele a postát.

ne csak úgy csillogott, ő lesz nékem, ha akarja a nyáron, az igazi hites várom. Halléra-mra, felvarták a csillagot, azt egy szép kis hiány szeme csak úgy csillogott, ő lesz nékem, ha akarja a nyáron, az igazi hites várom. Hajlik a rózsa, ha hajlik a jány, táncra feredül a fakul.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Ahogy őt megláttam, nincs nyugtom azóta. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdjük a Dankó Rádió 1 órás zenei összeállítását, a Húsz csak prímást. Tartsanak velünk, ha kedvük és idejük is engedi. A hallgatót nem sokára 60-i kis Gyöngyi énekli el, akinek ifjabb Sárközi Lajos zenekara muzsikál. Az énekesnőt és a prímást is 2023-ban ismerte el a Dankó Rádió egy-egy díjjal. Hallod-e, hallod-e, kismadár? Ezzel az Andalgóval folytatjuk majd, valamint Szász Katival és Berki Péter zenekarával. Balázs Árpád és Antali Vándala után pedig Piros lett a Pipacs virága címmel Orsós Erzsike énekel, akinek Orsós Sándor tambura zenekara játszik.

Szélkakas jár fenn a házon. Ketté Zsigmond Lajos és Heródek Sándor név frissét egy 2015-ös felvételről hallhatjuk hamarosan Dóka Zsuzsától és Sárközi Béla zenekarától. Előtte két olyan felvételt játszunk, melyek Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készültek. Ezek közül az egyik egy csárdás lesz, Egy asszonynak kilenc a leánya címmel. Az előadók Koltai László és Nyári László zenekara. A másik pedig egy andalgó, mely Serli Lajos és Jeszenszky Danó szerzeménye. Ezt a dalt Lugosi Kati énekli, akinek Johann János zenekara muzsikál nem sokára, de természetesen egy hallgatóval kezdünk. Gáti Pál már is énekli Szirmai László és Jászteleki Sánta József dalát. Nem síratom én a múltat. Derék József zenekara játszik.

Dankó klubos koncert felvételeinkből válogatunk a folytatásban. Egy budapestit, egy válit, majd egy körmendit hallgathatunk. A Körmendi Gergely Róberttel és Hankó József zenekarával készült 2025. március 13-án a Rózsafa virít. Előtte Erdély Mihály Legyen úgy, mint régen volt című nótáját is meghallgathatjuk, méghozzá Bányai Márton és Miskolci Balogh Zoltán zenekarának jóvoltából egy 2022-es váli felvételről. Szalai Antal Prímás 2025-ben átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját, ő muzsikál a következő percekben Molnár Piroskának, Fellegborult az erdőre.

0: Tizediket? Tizediket, kapcsú derekára!
1: A Dankó Rádióban most archív felvétel következik.

Rózsa S. Lajostól. Meghallgathattuk a Hol a kezed, a bal kezed című dalt archív felvételről. A folytatásban pedig jöjjön egy újabb hallgató, messze van a kicsi falum. Ez a nóta a 2024-es év magyar nótája szavazásunk nyertes dala volt, nem sokára Dömsödi Farkas Bálint előadásában élvezhetjük. Majd egy csárdást hallgathatunk, a szeretőm Baka volt, Kovács Apollóniától.

De a legjobb a bakavó, a leghosszabb bajszavó, úgy csiklantott baj meg voltam, de jó volt. Addig-addig szerettem, míg elfogyott valamennyi fegyvernem. Féltem, hoppon

0: Az iménti dal Kalmár Tibor szerzeménye volt, a következő pedig Farkas Sándoré és Zempléni Árpádé, Hajlik a rózsafa. Ezt a csárdást nem sokára Tolnai András énekli el nekünk, aki 2024-ben átvehette a Dankó Rádió Magyar Nóta díját. A folytatásban a művész úrnak ifjabb Berki Béla zenekara játszik. Majd most kezdődik a tánc címmel, meghallgathatjuk Kubányi György dalát is, ezúttal Solti Károlytól.
1: Hajlik a rózsafa, hajlik a lány, tánc a mergül, a

0: Hol tele a szívem, a banda is csak muzsikál, muzsikál, virradaptig állobbál, állobbál.
1: Levelek, levelek. Csak egy kislány van a világon. 10 pár csókot, és ég a kunyhó, ropog a nád. Ezekkel a nótákkal folytatjuk. A friss majd Pataki István előadásában hallható, a csárdás pedig Szeredi Krisztináéban. Ez a csárdás Szent Irmai Elemér által lett az, hiszen eredetileg Petőfi Sándor költeménye. A muzsikát ifjabb Sánta Ferenc éjzenekara szolgáltatja. Előtte hozunk egy dalt Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból, méghozzá Szent Irmai Elemér andalgóját. Ennek előadói Bősi Szabó László és Bangó János zenekara. Most azonban még Bétót Magdát hallgathatjuk Mészáros Tivadar együttesével. Fejes Imre és Vékony Sándor dala kezdődik.

0: legszebb éget.
1: Hamarosan üzenetet küldtél címmel, Bánó Endre és Magyar Imre hallgatója szól. 1997-ből énekel nekünk Dóri József, utána 2023-ból idősebb Derzsi Györgyöt és Balázs Tamás együttesét hallhatjuk, Balázs Árpát megzenésített Petőfi Sándor versével, Rózsa Bokor a domboldalon, majd vasárnap a Hegyen címmel Pere János fakad darra.

az iménti csárdás Lévai Andor és Gáth Ferenc szerzeménye. Egy 1980-as felvételről hallottuk Pere Jánost, valamint Lakatos Sándor együttesét. Kedves hallgatóink, hamarosan véget ér a mai Hús csak prímás, úgyhogy most el kell búcsúznom önöktől. Teszem ezt valamennyi kollégám nevében. Köszönjük, hogy velünk tartottak, reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket. Ha ez így van, maradjanak még egy kicsit a Dankó Rádióval. Köszönöm tehát a figyelmet, találkozzunk legközelebb is egy újabb Hús csak prímásban. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra. Lakatos Miklós és zenekara játszik még. Jön a poem.

0: Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Ma este egy táncházba invitálom önöket, ahol a Kalamajka együttes muzsikált. A legendás Molnár utcai táncház zenekara 2006-ban jelentette meg a Molnár utca 9-től az Arany 10-ig című albumát, melyen ádámosi, vízmelléki, illetve marosszéki táncdallamok hallhatóak a Molnár utcai táncházban rögzített felvételek. Az oka, hogy ma estére ennek a lemeznek a marosszéki táncdallamait választottam, egyrészt az, hogy azt hiszem több generáció számára meghatározó volt a Molnár utcai táncházak világa, hangulata, másrészt az, hogy felhívjam a figyelmet az induló táncházi évadra, melynek megnyitója szeptember 12-én szombaton lesz a Fonó Budai Zeneházban, ahol a Fonó a Táncház Egyesülettel közösen szervezi meg a Táncházak Éjszakáját, mely immár a 37. országos szezonnyitó táncház. Erről majd szó lesz Táncházban című műsorunkban, de ma este szóljanak a legendás Molnár utcai táncházban készült felvételek, Székelyverbunk, Sebesforduló és Lassú csárdást muzsikál a Kalamajka együttes, kikkel a táncház résztvevői énekelnek és mulatnak együtt.